Buxtehude C-dur preludiumát Wouter de Konig játszotta. A komponista a legjelentősebb tisztségét a Lübecki Mária templom organistájaként töltötte be. Ezt az állást 1668-ban nyerte el. Most Johann Sebastian Bach Der Herr denket an uns kantátája következik.

Bach az Úr gondol ránk, vagy az Úr megemlékezik rólunk kezdetű kantátája hangzott el énekes szólisták és a Hildebrand konszort tolmácsolásában. Buxtehude a Bach előtti orgonazenei leghíresebb alakja volt, Bach ő miatta gyalogolt rengeteget annak idején, hogy hallhassa a játékát. Most egy Buxtehude kantáta következik.

Jézu meines Lebens Leben. Buxtehude egyik kantátája hangzott el, előadták énekes szólisták és a Hildebrandt konszort. Buxtehude nagyon sokat improvizált a zongorán, és műveiben a virtuozitás keveredik a mély vallásossággal. A G-moll preludium csendül most fel.

Buxtehude de Gémo preludiumát Wouter de Konig játszotta. Most egy Brunsz kantátája szól. Fékezzétek könnyeitek áradatát. Brunsz az észak-német barokk egyik tehetséges, ám rövid életű zeneszerzője volt, akinek műveiben különös kifejező erő párosul a magas szintű mesterségbeli tudással.

Fékezzétek könnyeitek áradatát. Brunskantátáját hallottuk, ez egy vigasztaló hangvételű alkotás, amely a gyász és a remény kettősségét jelenti. A cím arra buzdítja a hallgatót, hogy a fájdalom közepette is bízzon Isten gondviselésében. Most Bach negyedik kantátája szól.

Bach kantátája hangzott el, Christ lag in Todesbanden. Énekes szólistákat hallottunk, illetve a Hildebrand konszort műveit. Ez a mű Luther szövegére készült, a zene alapja pedig egy 12. századi melódia. Most a karácsonyi oratórium egyik áriája szól a notturnóban.

Bach karácsonyi oratóriumából egy áriát hallottunk Péter Danilov szólójával. Glenn Gould valamikor a 70-es években eltemette az élő zenét, nem ült ki a pódiumra többet, de szerencsénkre rengeteg felvételt készített. A 988-as jegyzékszámú nagyon híres Bach mű következik, a Goldberg variációk.

Bach Goldberg variációját hallottuk Glenn Gould tolmácsolásában. Jellemző a zongora művészre, hogy amikor meghalt, egy komponista írt egy művet. Glenn Gould él és virul Orilliában címmel. A mű alapfeltevése az volt, hogy Gould elunta magát és megrendezte a saját halálát. Tőle egyébként még ez is kitelt volna. 4 óra van.

Sibelius első szimfóniájával folytatjuk a notturnót. Ez a mű tipikusan romantikus vonásokat mutat. 1899-ben készült, amikor is Csajkovszki zenéje foglalkoztatta az északi szerzőt. Ezt a darabot az ő patetikus szimfóniájának is nevezhetnénk. Tudom, hogy abban az emberben sok olyan vonás van, mint benne, mondogatta Sibelius Csajkovszkiról. Sibelius 9 éves korában kezdett zongorázni, aztán áttért a hegedűre, a Helsinki Egyetemen jogot tanult, de egy év múlva szerencsére véglegesen a zenei pályát választotta. A BBC skóciai szimfonikus zenekara játszik.

Sibelius első szimfóniáját játszotta a BBC skóciai szimfonikus zenekara vezénye Thomas Dosgore. Ebben a korszakban, amikor a mű született, abban a művészi körben Brahms volt a zeneszerző példaképe, természetesen Sibeliusé is. Most hallgassuk meg Paul Taffenel Gémol kvintettjét.

Paul Tafanel Game of Fúvós ötösét hallottuk Metvei Demin és művészbarátai előadásában. Tafanel Bordeaux városában született 1844-ben, később a párizsi nagyopera zene igazgatója lett, és a párizsi konzervatoár hangversenyek karnagyaként is dolgozott. Karcherny F-moll fantáziája szól.

Csernyi F-moll fantáziáját Stefan Lindgren és Daniel Proper adta elő. Csernyi nevét a gyerekek ismerik nagyon jól, hiszen a kézügyességet fejlesztő etüdjeit minden kis zongorista játsza, hol kedvel, hol nem nagy kedvel. Csernyi egyébként Beethoven növendéke volt. Benedetto Pallavicino kórusműve szól.

Cruda Amarilli, Benedetto Pallavicino madrigáját a Cantus Köln adta elő. Egy nap Pandora kíváncsiságból kinyitotta a szelencét, amiből az emberiségre szabadult az összes csapás. Pandora megijedt, gyorsan lecsapta a szelence fedelét, amiben egyedül a remény maradt benn. Alice Mary Smith erről írt zenét.

Alice Mary Smith kompozíciója hangzott el, a Pandora szelencéje két intermezzója, amit a BBC Filharmonikus zenekara adott elő vezényelt Ben Jernan. A komponista hölgy szakrális műveket is írt, valamint két szimfóniát. Most Fernando Sor Mozart variációja szól.

bevezetés és változatok Mozart varázs fúlájának egy témájára. Fernando Sor Mozart variációját Anna Vidovics előadásában hallottuk. Ez a szerző katalán volt, Barcelonában született, és remek gitárművésznek tartották, a darabjait ma is játsszák. Giles Farnaby egyik szvittjét hallgatjuk most meg.

Giles Farnaby Tünemények, játékok és álmok szvittjét hallottuk a kölni részhúvos együttes előadásában, az átdolgozó Elgar Howard volt. Most Liszt Ferenc hatodik rapszódiája következik, drága emlékű Jandó Jenő zongorázik, aki Nemes Katalin, Kadosa Pál és Mihály András növendéke volt.

Liszt Ferenc hatodik rapszódiáját Jandó Jenő előadásában hallottuk, aki 2023. júliusa óta nincs velünk. Isten nyugasztalja őt. Befejezésül Arcangelo Corelli C-dur trió szonátáját hallgatjuk meg. Előtte elbúcsúzom, köszönöm a figyelmüket, Katona Márta és Pap Sándor nevében is Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter Pósfai Gábort, szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között a budai fonódó villamos hálózat folytatásaként, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Elkezdődött a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. Az idei fellépők között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andra és a Budapest Bár is. Végül pedig az időjárásról. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar majd előfordulhat.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét, Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában Barbra Streisand 1983-as Oscar és Golden Globe díjas filmjének a Gentle-nek a zenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Michel Legrand.
3: Can you hear me, Papa, how I miss you?
1: Színejava, a legjobb filmzenék. Ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában a Görög Sisters zongorázik. Görög Noémi és Görög Enikő duója 2023-ban a Bécsi Nemzetközi Zenei Verseny kortárs zene kategóriájának aranyminősítését érdemelte ki. Most Rachmaninov, Alfred Schnittke és George Gershwin két zongorás átiratait adják elő. Az április 9-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 óra 54 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, Tóth Endre vagyok. Július 4-e van, az év 185. napja, az Egyesült Államokban pedig ma ünneplik a függetlenség napját. Nem sokára folytatjuk a szemezgetést Temesvári Bence és Palojtai János CD-jéről, valamint következik még néhány újabb résznet Elsa Dreiszig operaénekes nőlemezéről is. Aztán ma is meghallgatunk egy újabb gitárkvartettet Paganinitől a Paganini Ensemble Vienna játékában, valamint megkezdjük Farkas Gábor Hungarotonnál megjelent Mozart sorozatának második kötetét. Mindezek előtt azonban a Cremonában aktív itáliai korabarok mester Tarquinio Merula opusz 9-es második dalos könyvéből szól a 11-es darab, melynek címe La Fontana, a szökőkút. A hét elejé nagy melegben még nagyobb szükségünk lett volna erre. A koncertó sirokkó muzsikál.

Tarquinio Merula opus 9-es második dalos könyvéből szólt a 11. darab La Fontana, a Szökőkút címmel. A koncertó sirokkót hallottuk. A Szökőkút után rögtön a tenger jut az eszembe, ugyanis Giuseppe Tartini, a szlovén tengerparti város, Pirán szülötte. Nagyon szeretem ezt a várost, amelyben Tartini szülőházából múzeumot is kialakítottak, de van remek kávézó, szuper éttermek, zegzugos itáliai hangulatot árasztó kis utcák, és természetesen lehet a közelben strandolni is. Csak ajánlani tudom a szlovén Isztriát. Most Giuseppe Tartini D51-es jelzetű E-dur hegedű versenye következik. Adrian Chandler a szólista, közre működik a La Serenissima együttese.

Giuseppe Tartini D51-es jelzetű E-dur hegedű versenyét Adrian Chandler játszott a hegedűn, közre működött a La Serenissima. A francia dán szoprán Elsa Dreissy Invocation című lemeze még korán sem ért véget. A különleges koncepciójú albumról most Gioachino Rossini Korintosz ostroma című operájának harmadik felvonásából szól Pamira áriája. Közre működik a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti.

Gioachino Rossini Korintosz ostroma című operájának harmadik felvonásából csendült fel Palmira áriája. Elsa Dreissig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti dirigálta. Weiner Leó opusz 20-as első divertimentója következik. A Weiner Leó kamara zenekart Weninger Richard vezényli.

Weiner Leo Opus 20-as első divertimentója hangzott el. A Weiner Leo kamara zenekar élén Weninger Richard állt. Temesvári Bence és Palojtai János Hungarotonnál megjelent lemezén két fajsúlyosabb késő romantikus szonáta között hallhatunk néhány miniatűrt. Többek között Edward Elgar Opus 12-es szerelmi üdvözletét. Ez következik most.

Edward Elgar opus 12-es Salut d'amour, szerelmi üdvözlet című művét Temesvári Bence játszott a csellón, Palojtai János zongorán. A következő zenénk József Haydn numero 73-as D-dur, a vadászat alcímű szimfóniája, a Magyar Kamara Zenekar koncertmestere Tátrai Vilmos.

A Tátrai Vilmos vezette magyar kamarazenekar előadásában hangzott el Joseph Haydn numero 73-as D-dur a vadászat szimfóniája. Zeneszerzőnő rovatunkban most egy fiatal kortárs muzsikust hallhatunk, akit alapvetően hegedűsként, modellként és influencerként ismerhet a közönség. A francia Esther Abrámiról van szó, aki idén tölti be 30. életévét, és aki legutóbbi lemezén zeneszerzőként is bemutatkozott egy Transmission című darabbal. A lemez kísérő füzetébe a darab kapcsán Esther a következőket írta. A nagymamám hegedű művész volt, de a házassága után felhagyott a pályával. Tudom, soha nem képzelte volna, hogy egyetlen unokája egyszer kézbe veszi majd azt a hangszert, amelyet ő maga letett. Ez a darab számomra az ő történetének továbbírása, miközben a sajátomat is elmesélem. A Transmission a zene nemzedékeken átvaló továbbadásáról szól. Ez az első alkalom, hogy a saját szerzeményeim egyikét felvételen is megörökítem. Merci, mami, hogy a kezembe adtad a hegedűdet. Esther Abrámi hegedül, Kim Barbier zongorázik, az Osztrák Rádió Szimfonikus Zenekarát pedig Irene Delgado Jiménez vezényli.

Eszter Ábrámi Transmission című művét hallottuk, a zeneszerző játszott hegedűn, Kim Barbier zongorán, az Osztrák Rádió Szimfonikus Zenekara élén pedig Irene Delgado Jimenez állt. Ismét egy koncertó sirokkó felvételt hallgathatunk meg, vagyis visszaröpülünk képzeletben a kora barokk időszakába, de ezúttal Itália helyett Németország területére. Samuel Scheidt 1621-es Ludi Musici, azaz Zenei Játékok című sorozatának 29. darabja következik, amely egy öt szólamú canzona, egy francia énekre. Canzon super, canzionem gallicam.

0: Samuel Scheidt Ludi Muzici zenei játékok című sorozatának 29. darabja szólt Canzon Super Canzonem Gallicam 5 szólamra, a Concerto Sirocco muzsikált.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Mihelyt birtokomban volt a rendelet, munkához láttam. A Requiem szövege régóta áhított zsákmány volt számomra, s most, hogy megkaptam, valóságos tébolyjal betettem rá magam. Fejem majd széthasadt, erjedő gondolataim forrongásától. Még fel sem vázoltam egy tételt, már is jelentkezett a másik, s mert képtelen voltam megfelelő gyorsasággal írni, gyorsírás jeleket használtam. Berlioz emlékirataiban a Requiemről.

0: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában a Görög Sisters zongorázik. Görög Noémi és Görög Enikő duója 2023-ban a Bécsi Nemzetközi Zenei Verseny kortárs zene kategóriájának aranyminősítését érdemelte ki. Most Rachmaninov, Alfred Schnittke és George Gershwin két zongorás átiratait adják elő. Az április 9-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Pjotr Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájának koncertszerű hazai előadását hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Sapovalova, Alexej Markov, Prikner Szabolcs és Konstantin Fedotov énekli. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kovács János irányítja. Április 22-i felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Liszt Ferenc híres zongora darabja következik, a Szerelmi álmok, a három nocturne harmadik darabja. Hegedűs Endre zongorázik.

Hegedűs Endre előadásában hallottuk Liszt Ferenc Szerelmi Álmok című művét. Elza Dreiszig lemezéről most egy a múltkori Mirej című operához hasonlóan ritkán játszott Sárgúnó műből következik részlet. A Szaffó második felvonásából csendül fel a címszereplő recitatívója és áriája. Közreműködik a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti.

Charles Gounod Sappho című operájának második felvonásából hallottuk Sappho recitatívóját és áriáját. Elsa Dreisig énekelt, a genovai Carlo Felice Operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. Az 1959-es genfi zenei verseny győztese Heinz Holliger oboaművész volt. Ezen a versenyen játszott el Alessandro Marcello oboa versenyét, amely eredetileg D-mollban van, de egy C-moll változata is gyakran megszólal. Itt ő C-mollban játszotta ezt a művet, a Swiss Roman zenekart pedig Jean Mellin dirigálja.

Legendás felvételt hallhattunk az imént, hiszen az 1959-es genfi zenei versenyről hallhattuk Heinz Holliger játékát. Ezzel a versennyel robbant be ő aztán igazán a zenei közéletbe, zenei köztudatba. Alessandro Marcello D-moll oboa versenye szólt, bár ezúttal C-mollban. Közreműködött a Swiss Roman zenekar, vezényelt Jean Mellin. Popper Dávid tündértánca következik Temesvári Bence és Palojtai János hungaroton lemezéről.

Popper Dávid Opusz 39-es Tündértánc című művét Temesvári Bence játszotta cellón, Palojtai János zongorán. Carl Maria von Weber esetében ritkán hallunk szimfóniáiról, pedig kettőt is írt. Most az Opusz 19-es első C-dur szimfóniát ismerhetjük meg a Szent Martin in the Fields kamarazenekar előadásában Sir Neville Mariner vezényletével.

Elhangzott Karl Maria von Weber opusz 19-es első C-dur szimfóniája. A St. Martin in the Fields kamara zenekarát Neville Mariner vezényelte. A 284-es köhülszámú D-dur szonáta Wolfgang Amadeus Mozart számára annyira fontos volt, hogy ez lett aztán a műhelyéből kikerülő első olyan szonáta, amelyet érdemesnek tartott publikálni. És itt már valóban szimfonikus dimenziók jelennek meg az első tételben, aztán egy polonészként megfogalmazott rondó a második tétele, és egy nagyszabású variációs tétel a finálé. A megrendelő Báró Dürnitz szolgáltatta a Dürnitz melléknevet, amelyen olykor emlegetik ezt a művet. Érdekesség azonban, hogy Dürnitz úr sajna megfeledkezett a honorárium kifizetéséről. Farkas Gábor előadásában hallhatjuk a művet a Hungarotonnál megjelent Mozart ciklus második lemezéről.

Wolfgang Amadeus Mozart 284-es köhőszámú D-dur szonátáját Farkas Gábor adta elő. Johann Nepomuk Hummel S-dur trombita versenyével folytatjuk a hangfogót. A szólót Boldocki Gábor játsza, a Zürichi Kamara zenekart Howard Griffiths vezényli.

Johann Nepomuk Hummel, ez dur trombita versenye hangzott el. A trombita szólót Boldocki Gábor játszotta, a Zürichi Kamara zenekar élén Howard Griffiths állt. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó műsorszámához, amely ráadásul új lemezről, a Paganini Ensemble Vienna korongjáról szól. Ez a Paganini gitárkvartettjeit felvonultató sorozat újabb darabja, amelyről most a 8-as számú A-dur gitár 4-est hallgathatjuk meg.

0: Niccolò Paganini numero 8-as A-dur gitár 4-ese csendült fel a Paganini Ensemble Vienna játékában. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag nagyszerű hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Kodály Zoltán levele Berze Nagy Jánosnak. Igen, tisztelt uram! Meseügyben kérem Becses felvilágosítását. Félre első helyen Ferdinand Czörer, Österreichs Sagen und Märchenbuch, akadtam egy mesére, szeretném magyar eredetiét megtalálni. A János Vitéz prózában elmondott tartalmát szőtte bele, mintha Iluska mondaná el. Hamupipőke típus az eleje, aztán az árvalány aranyhaját levágja a mostoha, hogy a saját csúnya lányát ékesítse vele. De az árva keresztanyja tündér újra kinöveszti. A csúnya lány fejéről egy szélvész letépi és szétszórja az aranyhajat. Ebből lett az árva lányhaj. Végül a királyfi elveszi az árva lányt. Valószínű, hogy csak németre fordított meséből merített Czörer, ha egyáltalán magyar a forrása. Honti jegyzékében e fajta mesét nem találok. Talán az ön 500-nál több típusában van nyoma? Szíves válaszát türelmetlenül és köszönettel várja kész híve Kodály Zoltán. Budapest, 1936. november 19-e.

0: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában Barbra Streisand 1983-as Oscar és Golden Globe díjas filmjének, a Gentle-nek a zenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Michel Legrand.
1: Can you hear me, Papa, how I miss you?
0: Színejava, a legjobb filmzenék. Ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Edward Elgar Geroncius álma című oratóriuma csendül fel. A John Henry Newman költeménye nyomán írt kompozíciót most énekes szólisták, a birminghami vegyes kar és szimfonikus zenekar adja elő Kazuki Yamada vezényletével. A tavaly szeptember 17-i hangverseny felvétele vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
5: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
6: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái, a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra, egyházzene.
10: Köszöntöm a Musica sacra hallgatóit, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Tegnap előtt volt Sarlós boldogasszony ünnepe, mind a mellett, hogy a népi kultúrában ilyenkor kezdődik az aratás időszaka, ekkor emlékeznek meg a várandó Szűz Mária látogatásáról, idősebb rokonánál, a csodás módon szintén gyermeket keresztelő Szent Jánost váró Erzsébetnél. Amikor Mária köszönti Erzsébet méhében megmozdul a gyermek, Erzsébet pedig a Szentlélek indítására így kiált fel. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Erre válaszként hangzik el Mária hála éneke, a Magnificat. A szöveg fordítása a következő. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, szétszórta a kevés szívűeket. Hatalmasokat letaszított trónjukról, és fölemelte az alázatosakat. Az éhezőket minden jóval betöltötte, a gazdagokat pedig üres kézzel küldte el. Felkarolta szolgáját, Izraelt, mert megemlékezett irgalmáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Ez az ószövetségi párhuzamokban bővelkedő, mégis személyes hálaének felekezettől függetlenül átszövi a kereszténység mindennapjait. Adventben és Mária ünnepeken is rendszeresen felidézik, sőt, a zsolos ma esti imája a vesperás részévé is vált a világ minden katolikus, anglikán és számos protestáns közösségében. Minden este eléneklik vagy elimádkozzák. A gregorián hagyományokban 8 különböző magnifikát tónus alakult ki, amelyek az egyházi hangnemekhez kapcsolódnak, a szöveg pedig a zenetörténet egyik leggyakrabban megzenésített liturgikus szövege lett. Mai adásunkban 3 különböző feldolgozást hallgatunk meg. Elsőként Giovanni Pierluigi da Palestrina műve szól. Reneszánsz szerzőként az első gregorián tónus dallamára építette művét, de a hangzás már több szólamú, kíséret nélküli kórust ír elő. Palestrina számára a szöveg érthetősége, a zene kiegyensúlyozottsága volt az elsődleges szempont. Nem a szöveg részletes megjelenítése. A Tali Scholars együttes énekel. Vezényel Peter Phillips.

Palestrina Magnificat Primi Toni című művét a Peter Phillips vezetett Tallis Scholars együttes előadásában hallottuk. A barokk magnifikátok esetében a hangsúly a dicsőítésre és a különböző szövegrészek eltérő ábrázolására került. A szélső tételek elmaradhatatlan része lett a trombiták hangja és a pompa. A művek pedig kantátákká terebélyesedtek, bensőséges áriákkal, látványos szövegkifejezéssel. A teljes művek meghallgatása meghaladná a műsorunk kereteit, így szóljon most két tétel a második Bach fiú Carl Philipp Emanuel Bach magnifikátjából. A Suscepit Israel és a Sicut Erratin Principio kezdetű tételt Patrick Grahl szólójával a Gehinger Kantorai Stuttgart előadásában halljuk, Hans Christoph Rademann vezényel.

Carl Philipp Emanuel Bach magnifikátjának utolsó tételeit Patrick Grál és a Gechinger Kantorái Stuttgart előadásában hallottuk. Hans Christoph Rademann vezényelt. A 20. században a magnifikát feldolgozások is új arculatot kaptak. Mária a mennyei királynő alakját gyakran felváltotta a törékeny fiatalasszony és a szolgáló szeretet képe. A ma élő ész zeneszerző Árvo Pärt műve szintén kíséret nélkül énekkarra íródott. Feleleveníti a zsoltárok válaszos technikáját, ugyanakkor megjelenik benne a minimalizmus, az elcsendesülés és a meditálás érzése is. Zárásként ezt a művet hallgatjuk meg. A Holst Singers együttes énekel, Simon Layton vezényel.

0: Arvo Pärt magnifikátját a Holst Singers együttes adta elő. Stephen Layton vezényelt. Kedves hallgatóink, mai adásunkban különböző magnifikát feldolgozásokat hallgattunk. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is köszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Arezzo Iguido a zeneművészet szabályairól szóló értekezésének előszavából. Mivel természetes hajlamom és a derékemberek példája megszerettette velem a közhasznú tevékenységet, más munkák mellett elkezdtem a gyermekek zenetanítását is. Végül is velem volt az isteni kegyelem, és némelyek közülük a monokord segítségével és hangjegyeink használatát gyakorolva már egy hónap leforgása előtt olyan biztosan énekeltek első látásra még sohasem látott és hallott énekeket, hogy igen sokan csodájára jártak. Bár igazán nem tudom, mi címen mondhatja magát muzsikusnak vagy énekesnek az olyan, aki ezt nem tudja megcsinálni. Bizony, nagyon sajnáltam énekeseinket, akik, ha 100 éven át gyakorolnák is az éneklést, mégsem tudnának soha egy rövidke antifónát sem maguktól előadni.

Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Egy ős bemutató is szerepel a Városmajori Szabadtéri Színpad júliusi kínálatában.
1: Ez egy addikcióról szóló darab, és az is nagyszerű dolog, hogy az Udvaros Dorottya játssza az édesanyját, egyébként több szerepet is játszik. Egy nagyon izgalmas produkció, mert ez az egész addikció kérdése, ez sajnos nagyon aktuális.
0: A 10 éve megtalált 24 vaszari képet is kiállítják Balatonfüreden.
2: Tulajdonképpen Vasari teljes életművét átfogja az a 24 kép, mert különböző pályaszakaszából valók ezek a képek, tehát a hozzáválogatott raktári képekkel végigjárhatjuk Vasarinak az életpályáját, a korai időszaktól kezdve egészen a haláláig az utolsó képekig.
0: A több száz kép, grafika és fotó mellett különleges tárgyak is szerepelnek a Diszeli Látványtár új kiállításán.
3: Amelyek igazi ritkaságként tekinthetők, az két fürdőkád. Az egyiknek a használati utasítását és módunk volt mellékelni, és ezt a kádat, ami összecsukható fürdőkád, hangsúlyozom, ilyennel nem igen lehet találkozni. Ez magyar világszabadalomként hirdette a korabeli propaganda.
0: A Súgoljuk mai adásában beszámolunk még a Zsámbéki Nyári Színház programjairól, a Műcsarnokban megnyílt Hemző Károly kiállításról és a 100 éve született Nagy Ernő Egri emlék kiállításáról is. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Idén is nagyon gazdag program kínálattal várja a színház szerelmeseit a Városmajori Szabadtéri Színpad. A művészeti vezető Perem Artoni Krisztina, akit sok szeretettel köszöntök most itt a stúdióban, egy próbáról érkezett, lesz egy ős bemutatójuk. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton láthatják a Loop Társulat Emberek, Helyek és Dolgok című darabját. Ez ugye egy nagyon híres világszerte bemutatott, 2015-ben Londonban a National Theatre-ben mutatták be először, és aztán világ körüli sikereket ért el, most érkezett el Budapestre. Gondolom ez az egyik legjobban várt előadás, most hétfőn beszélgetünk, és már nem kapható, pedig ebből dupla előadás is van. Jegy.
1: Igen, ez így van, tehát nekünk kötelességünk minden évben csinálni egy vagy saját produkciót, vagy koprodukciót. Csináltunk egyébként pont a Horváth Janival pár éve egy saját produkciót, amit ő írt, és Nyári Krisztián. A Janival mi egy régi kapcsolatot ápolunk, aki ugye egyik vezetője a Lupénak, a Horváth János Antal, ezt is ő rendezi, ezt a darabot. Nekik szükségük volt egy kicsit kimozdulni abból a kisebb térből, a Marcibányi térből. Fontos volt, hogy olyan darabnak találjanak helyet, ahol azt hiszem 8 szereplő van, és nem csak a kisebb lélekszámú darabok, amiket a Marcibányi játszanak. Úgyhogy nagyon örült, amikor én felhoztam ezt a lehetőséget, hogy dolgozzunk idén együtt. Ennek a darabnak egyik lényeges dolga, hogy a Lovas Rozi kicsit pihent, és ezzel az új bemutatóval nem pihent, mert játszott, csak nem volt új darabba benne, ezzel tér vissza tulajdonképpen. Ez egy nem annyira vidám, bár a Jani ígéri, hogy ez nem lesz, mégsem a szomorúság fogja uralni a színpadot. Ez egy addikcióról szóló darab, és az is nagyszerű dolog, hogy az Udvaros Dorottya játssza az édesanyját, egyébként több szerepet is játszik. Egy nagyon izgalmas produkció, mert ez az egész addikció kérdése, ez sajnos nagyon aktuális. Már szinte addiktívak vagyunk az addiktív témákra egyébként is, színpadon is és könyvekben is.
0: Ez egy függőségekkel küzdő fiatal színésznő.
1: Így
0: és
1: van.
0: Az ő felépülése, hiszen az ő terapeutáját is Udvaros Dorottya így alakítja
1: van.
0: Majd.
1: Úgyhogy én még nem láttam egybe, egyelőre a meleggel küzdünk, és részpróbák vannak, azt hiszem, hogy majd este fog lemenni először egybe, nagyon izgulok, hogy milyen lesz, mert ugye mi csak nézünk a partvonalról, mint koprodukció társak, és nagyon-nagyon izgulunk, de hát most 2-szer is lemegy, és majd valószínű, hogy meg lesz nyitva egy harmadik előadás is.
0: Ugye ez egy ős bemutató, de rengeteg olyan darabot láthatnak, amik különböző színházakban az évadban is futottak. Azt talán mindenki tudja önről, hogy a Magyarországon talán a legtöbbet színházba járó színésznőről van szó, hiszen szinte az összes darabot látja, nagyon-nagyon nehéz lehet azért ebből válogatni.
1: Hát igen, tulajdonképpen nekem nincsen hétvégém se, nyaram se, telem se, csak az a 28 nap szabadságom van, de ezt én mérem magamra, mert nem kényszerít erre senki. Önjáró ember vagyok, nem kell rám parancsolni, hogy végezzem a munkámat, hanem inkább túlteljesítek. Tehát hétvégén is mindig megyek, sokszor két előadást is nézek naponta. Tehát tényleg, amikor azt mondják, 300 előadást biztos látok egy évben, határon innen, határon túl.
0: És akkor ebből kell kiválasztani ezt a szűkített mezőnyt, amit majd láthatnak a nézők. Hát gondolom azt is figyelembe kell venni, hogy néha kisebb színházakba megy el, itt viszont azért ez egy nagy színpad. Tehát közönségbarát, nyárbarát produkciókat, könnyebb darabok is szerepet kapnak ebben a fesztiválon. Neil Simon plegykafészek, Neil Simon neve azt hiszem egy húzó név, ez a Veres egy színház előadásában egy bohózat majd vasárnap.
1: Igen, és a Nagy Sanyi játsza főszerepet, nagyon vicces darab, és a Veres egyházától mindig igyekszem valamit hívni minden évbe, mert minőségi előadásokat csinálnak, és ők is szabadtér, úgyhogy ez nagyon klassz kis előadás, mert annyira jó felhőtlenül nevetni, tényleg nincs is annál jobb szerintem, és a legnehezebb műfa is.
0: És ugye van benne egy krimi szál is, és amit kapcsolódhatunk már Agatha Christiehez, az Éjfél tájt című darabot is műsorra tűzik majd július 20-án hétfőn. Agatha Christie ugye ezt át is írta, ezt a darabját a második világháború után.
1: Hát ez csodálatos, ez egy nagyszerű előadás, szintén Rohonyi Barna, Egri Márti főszereplésével, nagyszerű nyári szórakozás szintén.
0: Azok az előadások, amikből dupláznak, azt gondolom, az már kiderült, hogy az eredeti színházban is nagyon nagy sikerrel ment. Talán a világon a legsikeresebb Magyarországon volt a Csengetett Milord című angol sorozat. Az Orlai produkció készített ebből előadást, hát csak két név, Lady Lavender szerepében Molnár Piroskát, és ugye a Meldrum házfejét, George Meldrumot pedig Jabronka József alakítja.
1: Igen, igen, hát ez szerintem egy nagyon jól sikerült produkció. Imádják a nézők. Magyarországon egy elképesztő sikerű darab. Ugye eljöttek a bemutatóra a szerzők is, és ők is el voltak ájulva attól, hogy micsoda szeretet veszik körül ezt a darabot.
0: Egy másik érdekes előadás majd július 24-én pénteken lesz. Két kortárs szerző írt egy-egy-egy felvonásos darabot, tulajdonképpen a generációk közti ellentétek vagy kibékíthetésről szól. Keresztes Tamás itt a rendező, hát őt már megszokhattuk, hogy az utóbbi időben egyre többet rendez, például az Ivánka bácsit, ugye a Ványa bácsi kicsit átalakítva Budaörsön, az is egy remek előadás.
1: Igen, hát Keresztes Tamás az egy garancia a minőségre, a művészi igényességre, a finomságra, az árnyaltságra. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem minden rendezését, nem volt olyan, amit ne szerettem volna. Ez egy érdekes kísérlet volt, az Átriumban mutatták be, és az írókat azt kérték, hogy az egyik felvonást Németh Gábor írja, a másikat a Bíró Zsombor Aurél. Szintén egy ilyen családi, abúzív történet, de nagyon-nagyon vicces. Mucsi Zolival a főszerepbe, hát annél jobb hívószó nem is kell, és a fiatal olasz Renato, aki szerintem korosztályának egyik legtehetségesebb, nem csak színésze, hanem alkotója, és Kádár Kinga játsszák. Hát én nagyon-nagyon sokat nevettem, amikor megnéztem, és szerintem ezt mindenki nagyon fogja élvezni, ha eljön.
0: A gyerekekre is gondoltak, hiszen például júliusban is lesz két gyerekprogram, és azt mondta, hogy az egyik a Szíve csücske.
1: Augusztusban lesz a másik, az mindig a Halászjutka. Ez pedig egy színdarab, ami egy bábos darab, igényesen előállított darab, a Presser Gábor írta originálisan a zenéjét, Csetényi Anikó Presser Gábor, a Piros Esernyő. Ez számomra azért volt fontos, szinte misszió, hogy meg legyen hívva, mert nem merem mondani, de úgy tudom, hogy 40 színész mondott föl egy ponton a Kolibri Színházba, és ők összeálltak, ez egy elég nagy létszámú dolog, és csodálatos bábokkal, csodálatos színjátékkal, ez a bábszínház, ez egy teljesen külön világ, és majdnem azt mondom, hogy a legprogresszívebben fejlődő művészeti ág Magyarországon a véleményem szerint. Jobban kéne, hogy az emberek tudják, ismerjék, hogy ez micsoda egy gazdag világ július 16-án, úgyhogy remélem, hogy jönnek és élvezni fogják, mert nagyszerű előadás, nagyon igényes.
0: És lesznek stand-up műsorok, beszélgetések is, például kiemelhetjük, hogy Kepes Andrásnak megjelent az új könyv, könyve, és vele is lesz egy beszélgetés a színpadon.
1: Kepes Andrásnak az Igazad van című könyvéről van szó, ami egy nagyon-nagyon olvasmányos, nagyon izgalmas témát vet fel, hogy mitől különültünk így el a világba. Nem akar választ adni ő, hanem inkább egy kérdésfeltevés, elgondolkoztat, hogy magunkba kell nézni, hogyha olvasuk a könyvet, de ugye az András egy fantasztikus előadó és egy fantasztikus gondolkodó számomra. Imádom, ahogy két lábbal áll a földön, ahogy máshogy néz rá a dolgokra, és vele fog beszélgetni Krisnik Petra. Ő is egy csodálatos fiatal színésznő, akinek van egy podcastje is, és méretetlenül művelt és izgalmas gondolkodó, és ő egyébként ezen az estén fog utoljára föllépni Magyarországon, amennyire tudom, mert elköltözik, úgyhogy nekem ezért is egy ilyen érdekes este lesz, de az András hallgatni az maga egy szabad egyetem, úgyhogy oda is nagyon várjuk a nézőket.
0: A Városmajori Szabadtéri Színpad programjairól Pere Martoni Krisztina művészeti vezetőt hallották. Idén elindították a Kultúra Mindenkié elnevezésű kezdeményezést, amelynek célja, hogy a színházi élmény azokhoz is eljusson, akik számára ez anyagi vagy szociális okokból ritkán hozzáférhető. A program keretében a színház 11 saját szervezésű előadására biztosít ingyenes belépést összesen 350 rászorulónak.

0: Egy hete nyitotta meg kapuit a Zsámbéki Nyári Színház, amelynek előadásai a Zicsi kastély árnyas udvarán, illetve egy alkalommal a Rom templomban várják a közönséget egészen szeptember közepéig. Összesen 18 produkciót láthat a közönség a legkiválóbb hazai művészek részvételével. Idén külön hangsúlyt helyeztek a gyermekeknek szóló programokra. Palkovics Máriát, a színház szervezőjét, Veres Emese Gyöngyvér kérdezte.
1: Már elindult a Zsámbéki Színházi Fesztivál, hiszen már az elmúlt héten volt egy előadásuk. Az idén volt-e egyfajta koncepció, ami mentén felépítették ezt a fesztivált, amely két helyszínen is látható majd Zsámbékon?
2: Igazából minden évben ugyanaz a koncepció, hogy a Zsámbéki Nyári Színház színpadán egyszerre legyen jelen a zene, az irodalom és a színház, és minden évben ezt próbáljuk szem előtt tartani, hogy igyekezzünk olyan előadásokat elhozni, amik egyrésztről populárisabbak is akár, de olyat is, amelyik az irodalom, az elgondolkodtató előadások felé viszi el a közönséget. Úgyhogy változni nem változott az alapkitűzésünk az indulás óta, inkább az, hogy ezeket próbáljuk erősíteni, hogy a zene, az irodalom és a színház egyszerre legyen jelen.
1: Ami mégiscsak egyfajta változás talán, hogy sokkal több mindent kínálnak az idén a gyerekeknek, azaz a családoknak, tehát korábban is volt egy-egy előadás, de most célzottan próbálják a családokat megszólítani.
2: Így van, igen, ennek nagyon örülünk. Ez amúgy minden évben terv volt, nem mindig sikerült úgy, ahogy szerettük volna, de idén négy olyan előadással is várjuk a családokat, amiről azt gondoljuk, hogy népszerűek lesznek. Július 12-én Bartos Erika, Bogyó és Babóca előadása Utazás Államországba, aztán utána szintén júliusban ugye Kip-Kop és Tip-Top története, ami nem csupán a gyerekeknek, hanem még a szüleiknek, meg talán még már a fiatalabb nagyszülőknek is ismerik. Erős lehet. Aztán ott van Pöttyös Padné és Kockás Pet, róluk is szintén elmondható, hogy nem csak a gyerekek kedvenc mesehősei, hanem talán a szülőké is, és a Süsüről, a sárkányról pedig ne is beszéljünk, hiszen generációk nőttek föl rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindegyik olyan előadás, ami kiváló szórakozást biztosít majd az egész családnak, és arra is figyeltünk, hogy még az egyéb előadásaink az esti órákban 20-30-as, 20 órás kezdettel indulnak, ezeket az előadásokat délelőtre tettük, tehát az egészen picikkel is el lehet jönni, utána bőven lesz még idő ebédelni, meg lefektetni őket.
1: Nagy a műfaji gazdagság is, hiszen van zenés irodalmi pódiumest is a klasszikus színdarab mellett, van operett is, van stand-up, tavaly emlékeztünk Nagy Lászlóra, Nagy László Széchy Margit est is lesz, de a színházi fesztivál keretén belül lesz még egy külön minifesztivál is.
2: Igen, itt a koncert és az irodalom, ahogy így említettem az elején, itt valóban egyszerre fog megjelenni, hiszen július 19-én lesz ez a minifesztivál, amit említett, melyen Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat ismét Zsámbékre, ugye ők visszatérő vendégeink, és mindig nagy szeretettel fogadjuk őket mi is, és hál' Istennek a közönség is. Ezúttal Csóri Sándor, Pirinszki János és Radnóti Miklós életművét idézik meg, és a Szarvassá változott fiú történetét ismerheti meg a közönség, de őket megelőzi ugye az egyik nagyon népszerű zenei formáció, a Platon Karatajev duó koncertje. Igen, valóban összművészeti este lesz. Itt tényleg jelen lesz minden, amire mi törekedtünk, úgyhogy remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog. Minden évben nagyon örülünk, hogy nem csak a közönségünk visszatérő, hanem vannak olyan művészek is, akik rendszeresen évről évre ellátogatnak a Zsámbéki Nyári Színház színpadára. Ez így lesz idén is, mert itt lesz például Lackfi János a Három nő egy eset című új tragikomédiájával, amelynek a főszereplői Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron. Szintén visszatérő vendégünk Kollár Klemenc László, aki ezúttal László Zsolt színművésszel áll majd a színpadra. Hát ő még nem volt nálunk, úgyhogy szeretettel várjuk őt is. Ez a Szív Hasad című zenés-irodalmi pódiumes lesz július 12-én, és akiről már beszéltünk, és amúgy nagyon sok mindenben a művészeti tanácsadója a Zsámbéki Nyári Színháznak, ő Vecsei H. Miklós, aki szintén minden évben több előadáson is szereplőként vagy rendezőként részt vesz. Ilyen lesz például a Kártyajáték, ahol Beck Zoltánnal láthatjuk, vagy ugye a már említett Nagy László Széchy Margit est, ahol rendezőként is debutál, vagy pedig a szeptember 13-ai záró esemény, a Hortus Conclusus.
1: Tehát szeptember 13-áig, akit érdekel ez a műfaj, megtalálja a programot önöknél. Ugye a Rom templomban és az Icsi kastélyban lesznek ezek a programok, és egy-egy esőnapot is beiktattak, de hát ahogy most az időjárás kinéz, valószínűleg minden az eredetileg meghirdetett dátumon lesz.
2: Igen, igen, bár azért ugyan eső napot is beiktattunk, de rögtön az elején a hőség miatt maradt el pont a második előadásunk, a Kalamazu, amit július 7-én fogunk műsorra tűzni, mert ugye éppen ezen a 29-i napon akkora hőség volt, hogy azt mondták a színészek, Hernád Ivrit és Kern András, hogy ők azt gondolják, hogy ezt jobb lenne elhalasztani egy másik időpontra, úgyhogy aki a Kalamazut szeretné megnézni, és nem akar lemaradni róla, akkor július 7-én megteheti majd.
0: A Zsámbéki Nyári Színház produkcióiról további részleteket találnak a zsambek.info.hu oldalon.

0: Nagyszabású vasari kiállítás nyílik szombaton a Vasari Villában, Balatonfüreden. Gergely Marian kurátort köszöntöm most a telefonvonalban, Balatonfüreden értük el, hiszen az utolsó simításokat végzik a kiállításon. 50 képet hoznak el a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből, és láthatja a nagy közönség Balatonfüreden. Azért sokaknak ismerős lehet majd ez, hiszen ha jól tudom, akkor az a 24 kép is kiállításra kerül most, amelyet már néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában is láthattak a nézők, hiszen ezek a festmények, ezek úgymond lappangtak a múzeum raktárában, és két vászon tekercsben találtak meg 20-20 új vasari festményt.
1: Igen, valóban ennek a kiállításnak az a szenzációja, és tulajdonképpen azért is hoztuk le ide a Vasari Villába, hogy egy nagyobb közönség is megismerhesse, meg egyáltalán a Vasari Villa annyira kötődik a Vasari családhoz, Vasari Koloshoz, hogy ez szinte természetes, hogy időnként egy-egy időszaki vasari kiállítás itt bemutatkozik, és ez adta az aktualitását, hogy ez a 24 korábban ismeretlen kép, ami a raktárrendezés közben tulajdonképpen mint egy krimi előkerült a legnagyobb örömünkre. Ezt most be tudjuk itt is mutatni Balatonfüreden. Tulajdonképpen a Vasari teljes életművét átfogja az a 24 kép, mert különböző pályaszakaszából valók ezek a képek, tehát a hozzáválogatott raktári képekkel végigjárhatjuk tulajdonképpen Vasarinak az életpályáját, a korai időszaktól kezdve egészen a haláláig, az utolsó képekig.
0: Egy kurátornak gondolom az különösen izgalmas dolog lehetett már akkor is 2016-ban, amikor erő kerültek ezek a képek, hogy Vasarinak hihetetlenül gazdag az életműve, és hogy még találunk ilyen fantasztikus képeket, amik ugye valóban az impressionista korszakától a Dunakorzó képeken át egészen a tengerparti színes tájképeiig terjednek.
1: Igen, ez egy fantasztikus élmény volt mindannyiunk számára, és tulajdonképpen azóta se sikerült megfejteni azt a rejtélyt, hogy ezek a Vasari műtermében feltekert képek miért lettek így külön csoportosítva részéről, mert ezek némelyik teljesen befejezett fantasztikus alkotások, vannak tanulmányjellegi művek is köztük, de különböző korszakokból, tehát még azt se fejthettük meg, hogy esetleg ez egy kiállítási anyag lett volna, amit ő félretett, és az így egy kupacban megmaradt. Tehát erre még azért választ kell találnunk, hogy ezek a képek miért voltak így föltekerve, csoportosítva az ő műtermében. De hát a hagyatékkal bekerült ez a két tekercs, ez olyan szenzációt jelentett számunkra, hogy fantasztikus, mert gyönyörű képekkel gazdagította a vasari gyűjteményünket.
0: Ami egyébként is nagyon gazdag, hiszen a vasari hagyaték gondozása és annak bemutatása az mindig is egy kiemelt feladata volt a Nemzeti Galériának. Talán 2022-23-ban volt ez a kiállítás, már akkor arra Igen. gondoltam, hogy hát ezeket a képeket szinte folyamatosan látnunk kellene, tehát ugye, hogy véget ért a tárlat, és akkor azért ezeknek a többsége ismét a raktárba került.
1: Valóban igen, mert a Nemzeti Galériában a kiállítási tereink azért korlátozott lehetőségeket adnak az állandó kiállításon, hogy mindent be tudjuk mutatni, ami a gyűjteményünkben van, de azért szoktuk cserélgetni az állandó kiállítási anyagot is, különböző tematikák mentén, tehát azért van rá mód, hogy ha nincs is időszaki kiállítás, akkor ezek a képek bemutatásra kerüljenek, de valóban ez egy jó alkalom most Balatonfüreden, hogy ismét a nagy közönség elé tárjuk ezeket az új felfedezéseket.
0: Ugye a nagybátyja Vasari Kolos, bíboros, esztergomi érsek, pannonhalmi főapát építette nyaralóként 1892-ben ezt az épületet, és tulajdonképpen egy jó 20 évig ez a társadalmi politikai élet központja volt. Azt is tudjuk, hogy Vasari János is járt fiatalon ebben a villában, de csak nekem nem dereng, vagy azért Vasarit nem mondhatjuk a Balaton festőjének?
1: Nem igazán, bár itt a kiállításon is lesz egy festménye, ami a Balatonhoz kötődik, tehát egy-két festményét ismerjük, de nem jellemzően. Tehát ahogy Egri Józsefre mondjuk, hogy ő a Balaton festője volt, Vasarira ez nem mondható el, inkább a tengerpart festőjeként ismerjük, ha már valamilyen vízzel kapcsoljuk össze. De nagyon jó kapcsolatot ápolt a nagybátyjával, aki nagyon sokat segítette őt. Egyébként magáról a nagybátyjáról a korai éveiben több portrét is festett, amit a műcsarnokba is bemutatott, tehát nagyon szép portré festményei vannak a nagybátyjáról, együtt utaztak fiatal művészként a nagybátyával Itáliába, Spanyolországba, Franciaországba, és pártolta őt a nagybátyja abban, hogy a művészete kiteljesedhessen.
0: Ezt a 2016-ban előkerült képet tehát láthatják a Balatonfüredi látogatók, de még 26 másik alkotást is beválogattak. Ott mi volt a fő szempont?
1: Tematikus egységenként mutatjuk be a kiállítást, egy kronológiai rendben az életpályát követve, tehát a korai képeitől kezdve a impressionisztikus képeiig, a klasszikus kubista jellegű képeiig, a háború időszakában készült képeivel fekete alapos képei, és hát utána a legismertebb, tehát tengerparti képei, a párizsi nőket bemutató képei, illetve a tatai villában készült virágcsendéletek, parkjelenetek, tehát mindaz a tematikai egység, ami a Vasari életpályára jellemző, az egy-egy ilyen téregységként megjelenik a kiállításon is.
0: Ez a kiállítás több hónapon keresztül nyitva lesz Balatonfüreden a Vasari villában, tehát nem csak a nyári strandolás mellett lehet ezt megtekinteni, hanem ha jól tudom, egészen január elejéig láthatják majd a nézők.
1: Igen, ez volt a Vasari villa kérése is a kiállítással kapcsolatban, hogy ne csak a nyári szezonban, amikor a nyaraló közönség látogathassa, hanem ősszel is, meg egy kicsit rosszabb időben is, amikor főleg kirándulnak a turisták, vagy akik a Balaton szerelmesei, azoknak legyen olyan kulturális élményük is, ami a Vasari villához kötődik.
0: És ha jól tudom, akkor a távlati tervek között szerepel, hogy a Vasari család életét bemutató tárlat is majd helyet kap a Vasari villában.
1: Igen, a Vasari villának van egy másik szárnya is, ahol szintén időszaki kiállítások szoktak szerepelni, de azok inkább kortárs és modern anyagot szoktak bemutatni. De most egy olyan terv született, hogy a Vasari villához kapcsolódjon egy olyan állandó kiállítás, amely nem csak a Vasari János festőhöz, hanem a Vasari családhoz kötődik, hisz Vasari Kolost már említettük, de van Vasari Piroska, Vasari Gábor, egy másik Vasari János, írók, színházrendezők, színészek és egyéb művészek, akik tulajdonképpen ismertek a magyar közönség előtt. Tehát egy olyan összefüggő, érdekes kiállítást terveznek, ahol ezeknek a tárgyi anyaga, dokumentációs anyaga megjelenik, és annak is lesz egy kis képzőművészeti összeállítása.
0: Viszont ez a mostani kiállítás gondolom nagyon népszerű lesz, hiszen Vasari neve azt hiszem, hogy hívó szó a képzőművészet iránt érdeklődők számára, hiszen nemrég például egy nagyszabású Budapest tematikájú kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, és ott is nagyon sokan nézik a Vasari képeket egy külön teremben.
1: Igen, hát Vasarinak egyik kedvenc témája volt a Dunakorzó, és az a dunaparti panoráma, ami mind a mai napig csodálattal tölt el mindenkit, nem csak minket, budapestieket, hanem a Budapestre látogatókat is. Tehát nyilván a Budapestet bemutató kiállításnak egyik szenzációja tud lenni, hogyha Vasaritól ezek a nagyon kifejező és nagyon színes, szép dunakorzó képek megjelennek.
0: Gergely Marian kurátort hallották. A Vasari az ismeretlen ismerős című kiállítás szombattól január 3-áig látható a Balatonfüredi Vasari villában.

0: Újabb találkozások. Ez a címe annak a tárlatnak, amely a műcsarnokban látható. Ez egyrészt Hemző Károly 50 évvel ezelőtti tárlatának címére utal, másrészt a generációk közötti újabb találkozásokra is, hiszen Hemző Károly számos generációra hatott. A kiállításon a 2013-ban alapított Hemző Károly díj nyerteseinek képei is láthatók. Szarka Klára kurátorral Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett.
1: Még előzetesen megnéztem Hemző Károlynak az életrajzát, és gondolkoztam, hogy vajon miért kerül ő most a figyelem középpontjába, hiszen nincs kerek évforduló. De igenis, 50 éve volt az első kiállítása a műcsarnokban. Ez adta az apropót, és így épül fel aztán a tárlat. Hogyan válogatott?
2: Nagyon nehezen, mert hogy a bőség zavarával küzdöttünk, ahogy ez általában előfordul Hemző Károly esetében, mert hogy felelősségem teljes tudatában kijelenthetem, hogy nem csak eszméletlenül sokat dolgozott, és több százezeres nagyságrendű a hagyatéka, hanem hihetetlenül jók ezek a képek. Tehát mondhatnám inkább megfordítva, hogy alig van nem jó képe, nem érdekes képe, nem fontos képe. De itt ebben az esetben, amikor valóban ez az 50 év volt az apropó, ehhez próbáltam részben a dokumentációt, ami megmaradt, ami hihetetlenül izgalmas, ami a saját készülődése a kiállításra és az eltervezése annak a nagyon nem szokványos 76-os kiállításnak, illetve a tőle megmaradt vintás képeknek az ezt erősítő, az ő személyiséget egyre színesebben és teljesebben megmutató válogatást próbáltam, ugye három teremből áll a kiállítás, ebben az első teremben megidézni.
1: Mi volt a szokatlan abban a korban, hogy kiemelte?
2: Hogyha csak formailag nézzük, akkor például a képek mérete. 30x40-es volt az átlagos kiállítási kópia, szépen bekeretezve, fölakasztva a falra, és itt több méteres képek voltak, ez az egyik dolog. A másik, hogy nem egyszerűen képek voltak kitéve, hanem a kiállítás egésze egy egységes egészként ki volt gondolva. Ez ma már azt mondhatom, hogy evidencia, de ez 76-ban egyáltalán nem volt az. A harmadik pedig, ami a leginkább határokat feszegető volt, hogy nem pusztán a saját képeit és annak a jelentését eredetiben próbálta megmutatni, hanem újraértelmezte ezeket, képösszeállításokat, tablókat készített belőlük. A tablók, hogy egyre jobbak és egyre kifejezők legyenek, ennek érdekében a saját képeit a tradicionális fotószemléletben elfogadhatatlan módon megváltoztatta. Nagyon megvágta, megfordította, nem oldalhelyesen állította ki, mert hogy úgy gondolta, hogy ott abban a képegészben sokkal jobban működik. Úgyhogy azt hiszem, hogy előtte biztos nem, de hogy utána is nagyon sokáig ilyen szemléletű kiállítás nem volt Magyarországon.
1: Tudjuk azt róla, hogy hányfajta tematikában alkotott, kiemelkedőt, mi mindent honosított meg, és talán az a nagyon jó ebben az első teremben, hogy nem próbálta meg tényleg így az adott tematikákat valahogy nagyon nyilvánvalóvá tenni, nagyon leszűkíteni, hanem minden egymásba és egymásra hat.
2: Így van, mert hogy ezt ő le is írta, meg nyilatkozta is annak idején, és azt hiszem, hogy ez a kiállítás, és remélem ezzel a teremmel megidézzük, hogy ez persze szólt az ő találkozásairól, ami a címe volt ennek a kiállításnak, de hogy ő írta a katalógusban, hogy a végső cél találkozás önmagammal. Tehát, hogy átlépett egy olyan határon a fotográfiát illetően, amin addig eszébe se jutott senkinek átlépni, hogy egy másfajta értelme is lehet a képnek azon túl, amit ábrázol.
1: Tehát nem csak dokumentarista fotó lehet, tehát nem csak riportfotó, hiszen ugye ő a sportból indult, látjuk az első tudósításait, de aztán ott vannak a híres étel és állatfotói.
2: Így van, állatfotók, zsánerképek, tájképek, portrék, mindent csinált, aktot is csinált, azt nem nagyon állította ki. Egyébként azon kívül a fotográfia minden minden műfaja érdekelte, és tényleg mondták a kortársak is róla, úgy fényképezett, hogy más levegőt vesz. Tehát valószínűleg ezért is csinálhatta meg ezt a 76-os kiállítást. Tehát, hogy az ő számára a fotografálás nem valamiféle a lelkén és a testén kívülálló dolog, amire használja a lelkét és a testét, hanem az volt ő maga.
1: Ahogy ön mondta itt, hogyha lejött az emeletről, akkor is hozta magával a fényképezőgépet, hogy nehogy valamit esetleg a földszinten elszalasszon.
2: Így van, és lehet, hogy amit ő a földszinten meglátott, az egyáltalán nem abban az elsődleges értelemben kapja majd meg a jelentését, mint ahogy ott szék a teraszon, otthon csinálta a teraszukon. És aztán lett belőle egy sorozat, aminek az időskori fájdalommal és sötétebb gondolatokkal való rezonanciája a lényege.
1: Aztán látjuk Hemző Károlyt különböző fotókon, megjelenik ő maga is, ahol éppen alkot, tárgyal, ahol későbbi feleségével, Lajos Marival együtt van. Tehát tulajdonképpen nem csak az ő munkásságáról, hanem róla is szól, és hogyha tovább jövünk a másik két terembe, akkor a hatásáról is, és az utóéletéről.
2: Így van, mert hát igen, ahogy mondtam, hogy ő egy a fotográfiával, és ez tudatosan és nem tudatosan is hatott a korábban is, és azóta is. Tehát, hogy nagyon érdekes nekem, ugye az özvegy alapított egy díjat, aminek a gondozására egy alapítványt létesített, annak vagyok én a titkára nagy örömmel, és kurátorai Kornis Péter, Bánkuti András és Bácsi Róbert László, és fiatal fotográfusoknak írunk ki pályázatot minden évben, most már 2014 óta, és nagyon érdekes beszélgetni azokkal, akik finalisták vagy díjazottak lettek ezen a pályázat sorozaton, hogy mennyire rezonálnak, mennyire értik meg, érzik Károlynak a gondolkodásmódját, az alkotói módszereit és az életművét, mennyire egyedien és ugyanakkor nagyon közelien, kvázi családiasan képesek értékelni.
1: Ejtsünk néhány szót még a díj kurátorairól is, akik szintén bemutatkoznak, és ami ott nagyon jó, és aztán ugye átvezet a finalisták termébe, hogy a különböző generációk szemlélete és a technika fejlődése mutatkozik meg általuk, hiszen ugye Kornis Péter Hemző Károlynak a kortársa volt, Bánkuti András aztán a tanítványa, és jön a legifjabb kurátortag ilyen szempontból.
2: Így van, hát Kornis Péter jövőre 90 éves lesz, és tényleg ez egy nagyon-nagyon közeli barátság volt, és ilyen fegyverbarátság is volt, mint fotográfusok egymás között, de ennél még jó szorosabb. Tehát az nyilvánvaló volt, hogy amikor ezt az alapítványt megcsináljuk, akkor Péternek benne kell lennie, és meghatározó szerepének kell lennie. Ugyanúgy a 70-esek nemzedékét képviseli most már Bánkuti András, aki tényleg azon kevesek egyike volt, aki beosztottja le gyakornokként Karcsinál kezdett, és tényleg nagyon sokat tanult tőle. Van 4 videó a kiállított térbe, erről beszél Bánkuti András is, Lajos Mari is megszólal, Kornis Péter is, és Bácsi Róbert László is. Bácsi Róbert László 50-es, akinek már egy egészen más szemléletű és stílusú sorozata van itt, és bizonyos szempontból átkapcsol ide az utolsó terembe, ahol az eddigi díjazottaknak, kivéve Mór Zsófi, aki a megnyitva előtt egy héttel kapta meg a díjat, ő még finalistaként szerepel, de hogy a 12 díjazottnak egy-egy anyagából látható itt egy válogatás.
1: Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amit általában nem szoktak szeretni a kurátorok. Van-e önnek kedvenc képe?
2: A Karcsiéból próbálok választani, mert a kortársaképből tényleg nagyon sokat tudnék, nem mint hogyha a Hemzőjéből nem tudnék nagyon sokat, de nem csak műfajban, hanem stílusban, érzületben, megoldásban is mennyire sokféle volt Károlynak a munkássága. Nekem pillanatnyilag az egyik kedvencem a Vasas képzőm művészköre című. Enyhén szólva ironikus képe az idős amatőr festőkről, akik egy aktot álló fiatal hölgyet stírölik azzal a feljogosítással, hogy ők igazából csak festészetet tanulnak. Tehát, hogy annyira bájos az a kép. Benne van Károly éles látása, de ugyanakkor a nem ítélkező, csak konstatáló iróniája. Így állt a világhoz. Ez szerintem tanulandó.
0: Szarka Klára kurátort hallották. Az Újabb találkozások című kiállítás szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban.

0: Vízvillany címmel nyílt a napokban időszaki kiállítás Diszelben a látványtárban. A látványtár művészeti vezetőjét és a kiállítás rendezőjét Vörösvári Ákost köszöntöm most a vonalban. Megszokhatták, akik a Balaton felvidéken nyaralnak, hogy minden évben előrukkolnak egy tematikus kiállítással. Meglehetősen érdekes az idei kiállítás címe, Vízvillany, így egybeírva. Ezt a címet az inspirálta, hogy a látványtár egyik épületének felújításakor a régi villany- és vízvezetékek bukkantak elő.
1: Igen, valóban. Ez indította el a kiállítás gondolatát. Sokkal közvetlenebb kiváltó oka is lehetett volna ennek a kiállításnak, de ez nekem is csak később jutott eszembe, mert hogy ez a vízi malom, az egykori Stankovics malom, ami most a látványtár kiállítóháza, az nem csak őrölt annak idején, hanem elektromosságot is termelt a víz erejével. Az az érdekessége többek között ennek, hogy előbb volt Diszelben ilyen módon villamosság vagy villanyvilágítás, mint Tapolcán.
0: És ugye ez a malom, ez sajnos elég hányatatott sorsra jutott a II. Világháború után, és aztán 1990-es években kezdődött meg a felújítás, és ugye mondtuk, hogy az egyik épület felújításakor bukkantak elő ezek a vezetékek, hiszen itt a főépület mellett kisebb épületek is találhatók, amik szintén renoválásra kerültek, és most a főépületben látható ez a nagyszabású kiállítás, rengeteg tárgy van, én több kiállításokat láttam már a korábbi években, de gyakorlatilag a bőség zavarával küzdködnek, mindig az az érzésem.
1: Én szeretem a kiállításokon a bőséget, és olyan gazdag ez az anyag a vízről is, a villanyról is, és annyi minden kimaradt, amiből egy önálló kiállítást lehetne ugyanerre a témára rendezni, érdemes is volna, mert nagyon gazdag tematika.
0: Kicsit tágan is értelmezik ezt a vízvillanyt, mondjuk például van olyan fotó, ami egy balatoni vihart ábrázol, hát ugye ott a villamosság, az elektromosság és a Balaton is megjelenik, mint téma.
1: Hát igen, én korábban sose találkoztam villámot ábrázoló festményekkel, és most, hogy készültem erre a kiállításra, elmentem néhány fiatalabb művész műtermébe, és így találtam 3 villámos képet is, amiket örömmel beválogattam az anyagba. Az egyik villámfestő Nagy Gabriella, a másik szerző pedig Péterfi Ábel.
0: Grafikákat is láthatunk itt például, ami a nádaratást ábrázolja, ami manapság már egy ritka dolog a Balatonnál.
1: Hát nem is tudom, hogy mikor lehetett utoljára, nem fagy be a szó.
0: A látogatóknak azért fontos, hogy legyenek húzó nevek is, például a kiállításon látható Moholy Nagynak egy érdekes színes grafikája.
1: Igen, hát vannak tárok a kiállításon.

0: sokat.
1: Ezek számoló cédulák, ami réges-régen kiment a divatból. Ezek csodálatos reklámhordozói voltak a legkülönbözőbb cégeknek, vállalkozásoknak. Ennek a hátán adták össze a kereskedők a vevők által vásárolt tételeket, és ezt sokan nem dobták el, hála Istennek, és komoly gyűjtőtábora van napjainkban.
0: Makki György is egy húzó név lehet, neki egy 8 alkotásból álló sorozatát állították ki.
1: Igen, azt nagyon szeretem, azt a sorozatot, és már másodszor szerepel látványtári kiállításokon. Egy itáliai útja során készültek, amikor is egy kirakat üveget tisztító hölgyet kapott Lencse végre 8 fázisban. Tehát amikor csupa szappan buborékos az üveg, ezzel kezdődik, és amikor már ragyogó tiszta, ezzel végződik a sorozat, és közben a mozdulatok, meg a hölgy arc kifejezése, szóval remek fotó teljesítmény.
0: Egy különleges csillárról is láthatunk egy fotót Lugosi Lugó Lászlótól a kiállításom.
1: Erre nagyon büszke vagyok, erre részben a fotóra, részben a csillárra. Ezt én szereztem még a feleségem ügyvédi irodájában lógott Tapolcán, és Lugó egyszer ott járva önarcképként készített egy fotót, mert hogy ragyogóan tükröződik az ő egész alakja ebben az Art Deco csillárban.
0: A kiállításon a víz-villany tematikára rímelve konkrét tárgyakat is láthatunk. Kiemelne ezek közül néhányat?
1: Amelyek igazi ritkaságként tekinthetők, az 2 fürdőkád. Az egyiknek a használati utasítását is módunk volt mellékelni, és ezt a kádat, ami összecsukható fürdőkád, hangsúlyozom, ilyennel nem igen lehet találkozni. Ez magyar világszabadalomként hirdette a korabeli propaganda, és 1932-ben született, úgy tudom. És ezek horganyzott bádokból készült kádak, a másik pedig egy olyan ülőkád, aminek ha kerekei lennének, kintóként is használni lehetne tulajdonképpen. Pazar darabok.
0: Nekem az egyik kedvencem Tamás Noémi Éjszaka című műve.
1: Ennek örülök, az egy tényleg egy nagyon nagy erejű festmény, és ifjú korában készült, amiben egy rettenetes kinézetű kutya uralja az éjszakát néhány árva villanylámpa társaságában.
0: Már évek óta egy izgalmas kerámia kiállítást is megtekinthetnek önöknél a látogatók.
1: Bán Marian, kedves egykori barátunk, hagyatéka került letétbe az alapítványhoz, és egy egykori kis könyvtárszobát engedtünk át ennek az anyagnak a bemutatására, és ez ideális, úgy méretében, mint hangulatában. Végtelen játékosság és találékonyság jellemzi az egész életművet. Ezek babákat ábrázolnak, amelyek harangoznak is a lábukkal, sótartókat, szentelt víztartókat, dobozkákat, amelyeken majd mindegyiken macska ábrázolás van, akár festve, akár plasztikában, emberalakokat, érzékeny szövegek, angolul, magyarul szerepelnek. Szóval ezt muszáj látni, nehéz elmesélni.
0: Vörösvári Ákost, a Diszeli Látványtár művészeti vezetőjét hallották. A Vízvillany című kiállítás október végéig látható a Tapolca melletti településen.

0: A 100 éve született Nagy Ernő festőművész emlékkiállítása nyílt meg az Egri Ziffer galériában. Az életmű nagy része Egerről és a várost körül ölelő tájról, hegyekről, völgyekről, patakokról, az évszakok váltakozásáról, fák, bokrok, virágok mikrolétezéséről, az élet pezsgéséről szól. Házilas Jágot a művészettörténésszel, a Derengő Valóság című kiállítás kurátorával Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Azért ez nagy adóssága Egernek, hogy egy ilyen komplex, teljes életművet bemutató kiállítást nyisson.
2: Úgy gondolom, hogy ezzel tartoztunk Nagy Ernőnek, sokunk mesterének, viszont azért nem volt Egerváros figyelmetlen az ő életművével kapcsolatosan, mert egy nagyon szép kiállítása nyílt 2013-ban, amit az akkori Művészetek Háza rendezésében született meg, tehát az is egy szép válogatás volt. Azóta csendben vagyunk vele kapcsolatosan, és a 2017-es halála óta, ugye ez a 100 éves évforduló, szerintem nagyon fontos most. Nagyon sokan odafigyelnek rá, a szülőfalujában, Felnémeten is nagyon szeretik őt, őrzik az emlékét, egy hidat is elneveztek róla. Most kicsit ezek az események egymásra fűződően megemlékeznek róla, és ezzel a nyári kiállítással egy viszonylag komplex képet szeretnénk adni róla sokféleségről, ami ezt a hosszú életművet jellemzi.
1: A kiállítás több szakaszra osztható, bemutatja ez a rendkívül küzdelmes és nehéz életét is. Láthatjuk ennek a lenyomatát a képein?
2: A kiállító tér adottságához lett komponálva az anyag, amit egyrészt a családtól, másrészt a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből, ugye egy nagyon komoly letéti anyaggal is rendelkezünk Egerváros önkormányzatban. Azokat a nagyon szép barokk Egerről készült akvarelljeit, amit még életében megvásároltak tőle, az hiszem teljes sorozatába bemutatásra kerül majd a kiállításban, illetve még a megyei kormányhivataltól kölcsönöztünk képeket, hogy főleg a korai életútját be tudjuk mutatni. Tehát a földszinten az akvarelljeit mutatjuk be, és az emeleten pedig egy kis kronológiába, illetve technikai próbálkozások és a technikai sokféleséget is bemutató egységek lesznek, és valahol még egy kicsit a család. Tehát az ő életművének egy nagyon fontos szegmense a természet és az ember kapcsolata, és a város, ahol élt. Azt hiszem, hogy Nagy Ernő Eger nélkül nem lett volna az a festő, aki lett, és Egert se úgy látnánk, ahogy most látjuk, ha ő ezeket a nagyon fontos látványelemeit a városnak nem örök. Tehát valahol az a város és művésze állapot, amit talán le tudunk írni, és a kiállításban erre igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni. A másik pedig a város környezete, tehát a Bükk, tehát egyrészt a hegyvidék irányába tett kirándulásai, másrészt az Alföld, a Tisza, a víz, és a mindkét helyen megjelenő különleges fényhatások, fényviszonyok, amik megragadták őt. Egy kicsit ilyen posztimpressionisztikus, posztnagybányai, az a nézőpont, ahogy ő felfogta a tájfestészetet, sose nem akart absztrakt lenni, soha nem akarta egyébként ezeket a 20. század végi trendeket, allűröket magára húzni. Ha naturalista is, akkor nem hiperrealista. Ha elvonatkoztat, akkor soha nem absztrakt. Hogyha valahol a lelki mélységekbe, vagy az emberi lélekbe akar belelátni, akkor se húz magára olyan kifelé gesztikulált, erős elemeket a művészetével, ami a 20. század művészetét jellemzi. Tehát egy halkszavú művészetről van szó, én azt hiszem, egyébként is egy szófukar ember volt. Szívesen beszélt egyébként a művészetről, meg arról a művészeti világról, és önmagáról, amit ő megélt, de azokat a dolgokat, amik zavarták őt a világban, azokat azt hiszem szó nélkül hagyta, és inkább szótlanságba burkolózott. Ez valószínűsíthető, hogy sorsából adódóan válhatott ilyenné. Nagyon meggondolta, amit kimondott. 18 évesen 4 év hadifogságot hozott adott neki a sors Moszkva mellett, ahol is már kicsit hamarabb megismerte a nagy eszmét, mint ahogy az 50-es években a magyar társadalomra ez rátört, és hát ennek megfelelően tudott valahol egyenes gerinccel megmaradni ember és művész. De ehhez nagyon-nagyon látni kellett, és fölülről kellett látni az akkori eseményeket.
1: A kiállítás meddig látogatható?
2: Szeptember 27-ig lesz nyitva a kiállítás, tehát egész nyáron. Remélem, hogy a egri város lakók számára nagyon sokat fog jelenteni. Tulajdonképpen egy kis városi séta is, meg egy kis séta egy igaz ember életművében. Aztban is reménykedem, hogy mindez a városba látogató idegenek számára is érdekes lesz. Ha magát a művészt annyira nem is látják meg a kiállításban, de gyönyörű városunkat igen.
0: A 100 éve született Nagy Ernő festőművész emlékkiállítását az Egri Ziffer galériában láthatják. Ha pedig moziba szeretnének menni, figyelmükbe ajánlom, hogy a Cannes-i bemutató és az Urániában megtartott premier előtti vetítés után már országszerte látható Pedro Almodóvar új filmje a Keserű karácsony. Az Oscar-díjas spanyol rendező ezúttal az autofikció eszközeivel vizsgálja a gyász, az emlékezet és az alkotás összefüggéseit. Külön öröm volt számomra, hogy a filmben, ha csak egy epizód erejéig is, de ismét látható a korábbi Almodóvár filmek egyik kiemelkedő karakter színésznője, Rossi de Palma. Ha pedig Pécsen járnak, ne feledjék, hogy elstartolt a 10. Zsolnai Fényfesztivál, Közép-Európa egyik leglátványosabb fényművészeti eseménye. Pécs történelmi belvárosa és a Zsolnai negyed egyetlen monumentális ragyogó szabadtéri fénygalériává alakul. A jubilómi rendezvény idén a világhírű op-art művész Viktor Vázarelli előtt tiszteleg, és minden eddiginél lenyűgözőbb interaktív vizuális élményekkel várja a Pécsre látogatókat.

A Súgoljuk mai adásában egyebek közt a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Zsámbéki Nyári Fesztivál programjait, valamint a balatonfüredi nagyszabású Vasarik kiállítást ajánlottuk a figyelmükbe.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
5: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pergel János nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Doráti Antal vezényel. Először hallgassunk részleteket Georges Bizet Carmen szvitjéből, az első és a második szvitből. A tételek: Előjáték, Aragonese, Intermezzo, La Garde Montante és Le Torreador. A Lamoureux zenekar játszik. A felvétel 1959. júniusában készült.

Részleteket hallottunk Georges Bizet első és második Carmen szvittjéből. A tételek: előjáték Aragonese, Intermezzo, La Garde Montante és Le Torreador. Doráti Antal a Lamoureux zenekart vezényelte. Most hallgassuk Richard Strauss Till Eulenspiegel vidám csinnyei című szimfonikus költeményét. Doráti Antal a Minneapolis-i szimfonikus zenekart dirigálja. A felvétel Minneapolisban, a Northrop Memorial koncertteremben készült 1955. decemberében.

Richard Strauss szimfonikus költeményét hallottuk, Till Eulenspiegel vidám csinnyei. Előadta a Minneapolis-i szimfonikus zenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Doráti Antal vezényel. Az ő dirigálásával hallgassuk most Kodály Zoltán Maros Széki Táncok című művét. A Filharmónia Hungarika játszik.

Elhangzott Kodály Zoltán, marosszéki táncok. Előadta a Filharmónia Hungarika, vezényelt Doráti Anttal. Összeállításunk végén hallgassuk Darius Milhaud darabját, Ökör a háztetőn, opusz 58, a londoni szimfonikus zenekar játszik, a karmester továbbra is Doráti Anttal. A felvétel Watfordben, a Városházán készült 1965. augusztusában.

0: Elhangzott Darius Milhaud Ökör a háztetőn, opusz 58, előadta a Londoni Szimfonikus Zenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Doráti Antal vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pergel János nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma este Pjotr Csajkovszki Anyegin című háromfelvonásos operájának koncertszerű hazai előadását hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Sapovalova, Alexei Markov, Brickner Szabolcs és Konstantin Fedotov énekli. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kovács János irányítja. Április 22-i felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finn-öbölben lévő Viszoc kikötője, valamint a Pszekov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Russin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálakat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kardos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A fővárosban a múlt héten döntöttek a közgyűlésben a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A Magyar Reklámszövetség Szövetség és a Fidesz-KDNP szerint ugyanakkor az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztethet. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A többi kategóriában 5 magyar kapott még elismerést. Végül pedig a várható időjárásról. A legtöbb helyen süt a nap, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Filmfesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak.

0: Színe java. A legjobb filmzenék.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Jentről című filmzenéjét mutatjuk be, amelynek szerzője Michel Legrand. Köszöntöm Önöket, Weiss Gábor vagyok. A zenés filmdrámát 1983-ban mutatták be. Barbara Streisand amerikai énekesnő rendezte, de társszerzője, társproducere és főszereplője is volt. A történet Isaac Bashevis Singer Jentről the Yeshiva Boy című novelláján alapul. A történet 1904-ben egy lengyelországi kisvárosban kezdődik. Az ortodox zsidó közösség nagy megrökönyödésére Jentl egyetlen vágya az, hogy a férfiakhoz hasonlóan ő is tanulhasson. Mivel ez nem lehetséges, apja halála után elhagyja otthonát, és fiúra költözve beiratkozik a jesivába. Beleszeret tanulótársába, Avigdorba, akinek gyönyörű menyasszonya van. A házasság meghiúsul, a bánatos Avigdor azt kéri barátjától, vegye el ő a szép Hadaszt, hogy a lány ne maradjon szégyenben. Jentl, akiről mindenki azt hiszi, hogy fiú, lelkiválságba esik. A film dalait Michel Legrand szerezte, hangszerelte és vezényelte. A dalokat Barbara Streisand énekelte, melyek szövegét Ellen és Marilyn Bergman írta. A zenéből kiadott album arany, illetve platina lemez lett, azaz 1 millió példányban kelt el. Ez volt Legrand filmzenei pályájának egyik legnagyobb sikere. A legjobb adaptált filmzene Oscarját is megkapta, a legnépszerűbb dal a Papa ugye hallasz Oscar jelölést szerzett. Következzenek a film dalai.

May I be worthy.

0: Kedves hallgatóink, a Színejava a legjobb filmzenéket bemutató sorozatunk mai műsorában a Jentl című film zenéjéből hallottak részleteket. A zeneszerző Michel Legrand, az előadó Barbra Streisand volt. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Weisz Gábor. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A következő egy órában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Káip Róbert harsonán, Sós Levente oboán, Radics Ádám és Tóth Gabriella hegedűn, Fehérvári János és Fülöp Levente méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán, Káip Rúnyi Adrien és Vida Mónika pedig zongorán. Elsőként hallgassák meg Johannes Brahms Ezdur Brácsa szonátáját opusz 120 per 2. Fülöp Levente méhegedőn, Vida Mónika zongorán játszik. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében 2025. november 5-én készült.

Johannes Brahms Ez-dur brácsa szonátáját hallották, Fülöp Levente méhegedőn vidamónika zongorán játszott. Karl Maria von Weber románca következik, Kaip Robert játszik harsonán, Kaip Prunyi Adrián pedig zongorán.

Karl Maria von Weber románcát hallották, Káip Róbert harsonán, Káip Prunyi Adrián zongorán játszott. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Válogatás következik Bartók Béla 44 hegedű duójából, Radics Ádám és Tóth Gabriella játszik.

Válogatást hallottak Bartók Béla 44 hegedű duójából, Radics Ádám és Tóth Gabriella játszott. Benjamin Britten Fantázia kvartettje csendül most föl, opusz 2. Sós Levente oboán, Radics Ádám hegedűn, Fehérvári János brácsán, Nagy Judit Gordonkán játszik.

0: Sós Levente Oboán, Radics Ádám Hegedűn, Fehérvári János Brácsán és Nagy Judit Gordonkán Benjamin Britten Fantázia kvartettjét szólaltatta meg, Opus 2. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. A felvétel 2025. november 5-én készült. Közreműködött Káip Róbert harsonán, Sós Levente oboán, Radics Ádám és Tóth Gabriella hegedűn, Fehérvári János és Fülöp Levente mélyhegedűn, Nagy Judit Gordonkán, Káip Prunyi Adrián és Vida Mónika zongorán. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában a Görög Sisters zongorázik. Görög Noémi és Görög Enikő duója 2023-ban a Bécsi Nemzetközi Zenei Verseny kortárs zene kategóriájának aranyminősítését érdemelte ki. Most Rachmaninov, Alfred Schnittke és George Gershwin két zongorás átiratait adják elő. Az április 9-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 óra 54 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Berecz Mihály és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Mozart hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Vashegyi György. Elsőként hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájából a Nyitányt.

Mozart Don Giovanni című operájának nyitányát hallották. Mozart c-moll zongora versenye következik, köhögjegyzék száma 491. A szólista Berecz Mihály, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vashegyi György vezényli. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 19-én készült.

Wolfgang Amadeus Mozart c-moll zongora versenyét hallották, köhjegyzék száma 491. A szólista Berecz Mihály most ráadásként a c-dur suite második alemand tételét játsza, köhjegyzék száma 399-es.

Ráadásként hangzott el Wolfgang Amadeus Mozart C-dur szvittjéből a második tétel, Berecz Mihály zongorázott. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar befejezésül Wolfgang Amadeus Mozart G-moll szimfóniáját szólaltatja meg, köhögjezzék száma 550-es, a karmester Vashegyi György.

0: Mozart G-moll szimfóniáját hallották, köhögjegyzék száma 550-es. Kedves hallgatóink, Berecz Mihály és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Mozart hangversenyét közvetítettük. Felvételről a Zene Akadémia nagy terméből, a felvétel 2026. február 19-én készült, az est karmestere Vashegyi György volt. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna és hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagy díjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét, vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Piotr Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájának koncertszerű hazai előadását hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Sapovalova, Alexei Markov, Prikner Szabolcs és Konstantin Fedotov énekli. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kovács János irányítja. Április 22-i felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ukrán drón támadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnből egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották azt az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A több városban zajló szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt helyszíneken, Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban lesz például légi bemutató és nemzetközi haditengerészeti felvonulás. Donald Trump elnök beszéde után pedig minden idők legnagyobb tűzi játékát ígérik a szervezők. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. 3 hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Itthon jelenleg országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balató 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
3: Igor Stravinsky levele Rácz Aladárnak. Kedves Rácz úr, ígéretemhez híven íme a fénykép, amelyet kész örömmel küldök önnek, a gyönyörűségre emlékezve, amit mindannyiszor éreztem, amikor csak cimbalmozni hallottam önt svájci tartózkodásom alatt. Ez a csodálatos hangszer és az ön bámulatra méltó játéka adta nekem az ötletet, hogy többé-kevésbé jelentékeny darabokat komponáljak cimbalomra. Gyakran gondolok önre, és nagyon reménykedem abban, hogy ön e művek előadásában részt fog venni. Legszívesebb emlékezéssel önre, kedves Rácz úr, vagyok odaadó híve, Igor Stravinsky.

0: Zenebeszéd. Remek művek közelről.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Igor Stravinsky Petruskájával ismerkedhetnek meg. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Vajda Gergely. A műsorvezető Kovács Sándor.
2: Nagy szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket és a rádióhallgatókat. Petruskáról lesz szó. Az elején én fogok beszélni, és a zenekar rövid részleteket játszik, és aztán majd eljátszák a teljes darabot, ami 40 perc. Mindenek előtt hadd tegyek föl egy kérdést. Nem kell rá válaszolni, csak mindenki gondolkozzon el. Mit mond ez a név, hogy Berger Kató? Semmit. Jó, hát tessék gondolkodni, amíg karmesterünk Vajda Gergely bejön. Tehát Berger Kató, maradjon ez most függőbe. Kezdjük a bemutatkozást, az egyes szereplőket próbálom most bemutatni. Rögtön azt szeretném kérni a zenekartól, hogy az 56-os próbajeltől játszanak nekem. Ez egy szereplő. Mindenki gondolkozzon, hogy egy ilyen szereplő mondjuk dörömböl az ajtón, majd lesz dörömbölés is véletlenül, és utána kinyitom az ajtót, és meglátom ezt. Beengedem? Veszek tőle használt autót?

Én a magam részéről nehezen helyezem bele magam egy 18 éves lánynak a lelki világába, de nem ezt a lovagot várnám. Jöjjön egy másik részlet.

Ez azért érdekes, mert az egyik klarinét az első, ugye az C-dur, a második az egy fisz-dur akkordfelbontást játszik, és ez a kettő jön össze. Az előbbi, az a nem különösebben rokonszenves alak, ott volt az a nagyon csúnya mély hang, az egy fisz. Tehát úgy látszik, hogy ez a zeneszerző ezzel, hogy C-dur meg fisz, ezzel megpróbál valamit kezdeni. Na, ugorjunk tovább, jön egy harmadik szereplő, zongora. Ez például nekem tetszik. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Negyedik szereplő.

Én elég gyakran kimegyek az állatkertbe, és a múltkor is, hát sajnos most már jó néhány hónapja voltam, persze főleg az elefántot nézem meg, de azért a többi állatot is, és a fekete párdusz volt ilyen, hogy ment körbe-körbe a kalitkájában ilyen rettenetes türelmetlenül. Na, hát ezek a szereplők, majd meglátjuk, hogy ki kicsoda, és akkor most egy kicsit kell beszélnem, hogy ez a Petruska hogy is jött létre. Ugye kezdjük ott, hogy Stravinsky ugye 1882-ben született, Bartóknál egy évvel volt, fiatalabb, Kodálynál fél évvel idősebb, és nagyjából 1910-ben lett igazán híres. 1910-ben elég váratlanul a Szergej Gyagilev féle balettársulat és maga Gyagilev felkérte a Tűzmadárnak a komponálására. Erről most nem akarok nagyon sokat beszélni, mert egyszer a Tűzmadárról beszéltem itt a rádióban, és akkor ezeket a dolgokat elmondtam. Az volt a lényeg, hogy egy Jadov nevű zeneszerző lemondta a felkérést, mert lusta volt megcsinálni a dolgokat, és akkor beugrott a fiatal Stravinsky, és egy csapásra világhírű lett. Párizsban mutatták be ugye ezt a darabot, mert a Gyagilev társulat az ilyen párizsi bemutatókra dolgozott, és óriási siker lett. És akkor rögtön kiderült, hogy ez a fiatal Stravinsky, ez az orosz balettnek egy ilyen házi zeneszerzője lett. És rögtön ezután azt mondta a Gyagilevnek, hogy neki volt egy álma, egy egész különleges álom, hogy ilyen vénembereket látott az őskorból, és ezek a vénemberek, ilyen marcona vénemberek, figyeltek egy lányt, aki halálra táncolta magát. És mikor a lány teljesen kimerült, akkor megölték, és feláldozták a föld szellemének. És ez az őskorban játszódik. Hát a Gyagilev az rosszul lett az örömtől. Tudnék, tudta, hogy az őskor az borzasztó nagy divat. Ugye a 19. század végén és a 20. század elején az őskor hirtelen divatba jött. Hát tessék arra gondolni, Verne Gyula. Mindenki olvasta, gondolom, 80 nap a föld körül. Akkor lett egyszerre kicsi a világ. És akkor mindenhova elmentek, felfedeztek törzseket, tudom én, elmentek a legrejtettebb erdőknek a zugába, és ott a nyamnyamokat felfedezték és hasonlók, és rájöttek arra, hogy milyen érdekes, hogy akadnak olyan törzsek, főleg Ausztráliában, Salamon-szigeteken, Pápua-Új-Guineában, amelyek teljesen kőkorszaki körülmények közt élnek. És akkor egyszerűen rájöttek, hogy talán ez a mi múltunk, hogy mi is így élhettünk valamikor. Most csak nagyon zárójel, hogy például voltak olyan törzsek Ausztráliában, hogy azt se tudták, hogy hogy születik a gyerek. Ami hát nagyon világos rögtön, hogyha megértjük az ő gondolkodásukat, ők ugye a közvetlen okságot elismerték, de azt, hogy én valamit csinálok, és annak 9 hónap múlva lesz következménye, azt nem ismerték el. Kicsit szűkítsük. Valamit csinálok, most az igét azt nem mondom meg, és akkor egy pár hét múlva a nőnek a hasába megmozdul valami. Ez a kettő közt nincs összefüggés. Egy primitív szinten. És ezért aztán elterjedt az a gondolat, ez most egy konkrét dolog, amit mondok, hogy a gyerek az a csurungától lesz. Most a csurunga az egy ilyen nagy kő, ott áll a falu, vagy minek nevezzem, a település szélén, és biztos ilyen sugarakat bocsájt ki. És hogyha egy nő vigyázatlanul elhalad, vagy nagyon vigyázva elhalad, most mindegy, hogy mit mondok, akkor a csurunga belebocsátja a sugarat, és már is kész az utód. Tehát mindaddig, amíg nem tenyésztenek állatot, addig ez nem olyan probléma, hogy azonnal tudják a megoldást. Már pedig nem muszáj állatot tenyészteni, mert az ókorban bőség van. Ugye nagyon kevés az ember, nagyon nagy területen vannak szétszórva, elég gyűjtögetni, kész. Na most, ezt nem ragozom tovább, a lényeg az, hogy az ősember, az ősemberi őskultúra, az borzasztó divat lett, ugye Lipcsében ráálltak arra, hogy Pápua maszkokat gyártanak fából, amit aztán el lehetett adni, mint ezer eredetit, persze mindenki megvette, és hasonló. És ezért a Gyagilev úgy gondolta, hogy hát ez a Stravinsky, ez egy zseni, hát ezt fogja csinálni, hát fantasztikus. Eltett néhány hónap, és jött a Gyagilev Stravinskyhoz megint, hogy na, mi van? És a Stravinsky azt mondta nagy vidáman, hogy hát írok egy koncerttükköt zongorára és zenekarra. Na most tessék elképzelni a Gyagilevnek az arcát. Hogy hol az ősember? Mi az, hogy koncerttükk? Azzal én mit csináljak? És akkor elkezdte játszani a Stravinsky, hogy mi ez a koncerttükk, és a Gyagilev hát nézett nagyokat. Na most itt egy kicsit a
a mese hát sok változatra esik szét, mert mindenki másképp emlékezik. A Gyagilev úgy emlékezik, hogy ő volt az, aki kitalálta, hogy ez a téma, ami a koncertjüknek a legfőbb témája, erről neki eszébe jutott egy bohóc figura, a Petruska. Stravinsky úgy emlékszik, hogy neki jutott ez eszébe. Mások úgy emlékeznek, de nem folytatom tovább, szóval tetszik tudni. Valószínűleg Stravinskynek jutott egyébként először eszébe ez a dolog, hogy a koncertjüknek bizonyos témái olyanok, mint egy ilyen szomorú hisztis bohóc. Ugye itt a Pierro Petruska figuráról van szó, a vásári színjátékoknak az ilyen tipikus alakjáról. Általában azt szokták mondani, hogy szomorú bohóc. De hát ugyanez a Pierro például, és ugyanek megvan az itáliai alakja, stb. Stb. És akkor a Gyagilev azt mondta, hogy jó, hát próbáljunk ebből is egy balettet csinálni. És felkértek egy Alexandre Benoit nevű emberkét, aki ott dolgozott mindig az orosz balett körül. Francia neve van, de ez is orosz. Azért ilyen franciás a neve, mert az ősei még a francia forradalom elől menekültek el Párizsból, és Oroszországba telepedtek meg, és nem változtatták meg a nevüket. Benoit-nak írták persze oroszul, tehát U-val és A-val, de hát megmaradtak azért így francia néven. És ez dolgozott az orosz balettnek, ez volt az egyik kulcsembere az orosz balettnek. És ezek összeültek, meg a Fokin nevű koreográfus, és megpróbáltak kitalálni a cselekményt. Most ez is egy kicsit érdekes, mert Stravinsky persze közben komponált, és ő neki a fejébe benne voltak dolgok. És ez nem mindig egyezett azzal, amit aztán kitaláltak a cselekménybe. De végül is összecsiszolódott a dolog, és ezt vitték el a következő évbe Párizsba, 1911. június 13-án mutatták be. Majdnem pontosan egy évvel egyébként a Tűzmadár után, mert az 18-án volt bemutatva. És ez még nagyobb siker lett. Tehát mindenki oda volt teljesen Stravinskytól. Hát most nézzünk bele a darabba. Ugye négy képből áll a darab, végül is úgy állapodtak meg. Az első és az utolsó, lényegében ugyanaz a helyszín, egy nagy oroszországi vásáron vagyunk. Stravinskynak a gyerekkori élményei közé tartoznak ezek az oroszországi vásárok. Ő külön megemlítette a Jarmolinci vidéki vásárt, ami különösen nagyon színes és híres volt, de Pétervárott is, ahol az ő szülő városában, ott is nagyon híres vásárok voltak, és egy ilyen vásári környezetbe kalauzol el bennünket. És megkértem a zenekart, hogy rögtön a kezdet-kezdetén játsszák el csak a belső szólamokat. Ez nagyon szép. Ugye 20. századi zeneszerző, ilyen új primitív zeneszerző, ebből egy teljes művet írna. Ez egy

Köszönöm szépen. Egyébként pentatón, nem tudom, megfigyelték-e. Tehát nagyon egyszerű pentatón hangsúly. Igen, csak hozzájátszanak a fúvolák, meg csellók egy másfajta dallamot, amit érdemes így megfigyelni a kettőt együtt. Tehát van egy háttér, ami a vásárnak ilyen általános zsongása, és van két szólam. Mind a kettőről kiderítette az orosz zenetudomány, hogy ezek vásári kikiáltóknak a dallamai. A fúvola is, csak azt magasabbra tette Stravinsky, az egyfajta ilyen vásári kiáltozás, és amit a cselló játszik, az például az, hogy almát vegyenek.

Köszönöm szépen, majd fogják ugye hallani, amikor egészben lejátszák. Most egy picit beljebb megyünk, azt kértem a zenekartól, hogy a hármas próbajelnél. Most csak a hegedűk. Ez hasonlít az előzőhöz, ugye ez is egy ilyen pentaton, és hát nagyon sokáig ezt játszák, ez egy osztináto, makacsul ugyanaz. Hárfát is megkértem, hogy mit játszik. Ez majdnem ugyanaz, mint amit a hegedűk játszanak, egy hangot hozzátesz. Brácsák. Mellesleg ez jellemző, ugye ők sokkal lustábbak és lomhábbak. Na most ehhez viszont hozzájön egy téma a mély regiszterben.

És most, hogyha mindenki eljátsza, majd még fönt a szopránba is hozzájön egy téma, és érdemes megfigyelni, ez a téma, amit itt a mély regiszterben játszottak, hallottuk a csellókat, ez egy népdal, helyesebben népdal az alapja, de megváltoztatta Stravinsky. És az a lényege ennek is, meg a magas szólamnak is, hogy van egyfajta rendszere, de azért mindig meglepő. Sosem tudjuk, hogy hogy fog a következő hang szólni. Mindig az ember elvárja, hogy na ez lesz, de nem az lesz, hanem egy hanggal több, vagy egy hanggal kevesebb.

Kérem szépen, ez borzasztó jellemző Stravinskyra. Tehát vannak szólamok, amelyek állandók, ostinátó, ugyanaz végig, és vannak olyan szólamok, amelyek úgy tesznek, mint ha állandóak lennének, de nem azok, hanem mindig meglepőek. Most a Stravinsky zenének azt hiszem ez a kulcsa, a meglepetés. Hogy mindig úgy alakul, hogy nem tudom előre kiszámítani. És mikor már biztos vagyok benne, hogy nem tudom előre kiszámítani, akkor mégis ki tudom számítani, mert akkor az a meglepetés. Mit mondtam a Berger Katóról? Kérem szépen, az nem egy munkásmozgalmi veterán, mert a név egy kicsit olyan, az egy japán daru. A Berger az egy osztrák cég, ami ilyen teherautó alsókat gyártott, és erre a Kató, csak rövid óval van, gyártott rá darukat. És azért jutott eszembe ez a Berger Kató, mert ennek kitalálták a japánok, hogy van egy vészjelzése. Pittyek két hangon. Úgyhogy aki alatta áll, az figyeljen. De nem lehet soha kiszámítani, hogy melyik a kettő közül, melyik hang. Tehát állandóan fenntartja a figyelmet, hogy soha az alatta álló ne tudja, hogy milyen motivum jön. Nem fogja tudni, muszáj meglepni. Stravinsky nem ismerte a Berger Katót, de hogy a japánok ismerték Stravinskyt, azt el tudom képzelni. Most ugorjunk egy kicsit, klarinétokat kérem a 22-es próbajeltől.

ez egy úgynevezett orosz nóta. Most egy kicsit ez olyasmi, mint hogy nálunk van az, hogy magyar nóta. Hogy van egyrészt az, hogy népdal, és van egy olyan fajta dallamvilág, ami nem paraszti zene, hanem ilyen kicsit úri zene. És az oroszoknál is megvolt ennek a megfelelője. Nem teljesen ugyanaz, de most ebben nem tudok belemenni. Mindenképpen egy ilyen nem paraszti zenéről van szó, hanem kocsma zenéről. És itt a vásári környezetben megjelenik egy verklis, és ezt játsza. Majd, hogyha egészben eljátsza a zenekar, akkor majd meg fogják figyelni, hogy megjelenik a verklis szava, de még elnyomja a tömeg, aztán megjelenik a verklis szava még erőteljesebben, azt játszottuk most, és egyre inkább átveszi a főszerepet. Na igen, de ez a verkli egy régi verkli, és be van rozsdásodva és nyikorog.

Ez a másik titka a Stravinszkijnak, hogy egészen elképesztően tudott hangszerelni. Ugye az életrajzban az egyik legfontosabb mozzanat az, hogy ő Rimszkij-Korszakovtól tanult. Már eléggé felnőtt fejjel, tehát idősebb korában. És elsősorban hangszerelést tanult. A Rimszkij nagyon érdekes, ugye autodidakta volt lényegében, de nagyon megtanult hangszerelni, nagyon értett a hangszerekhez. És Stravinszkijről is azt csinálta, hogy volt neki egy operája, a Vajda című, nem olyan nagyon ismert opera. Gergely, a Rimszkij című operádnak kész? Köszönöm. Na és ennek a zongora kivonatát, vagy hát ilyen zongora partitúra szerűségét, particelláját adta oda Stravinszkijnak, úgy minden két hétben egyszer, és azt kérte tőle, hogy a következő alkalomra, amikor találkoznak, hangszerelje meg azt a részt. De ezt a Rimszkij is megcsinálta. És akkor kitették egymás mellé a két kottát, és a Rimszkij megmagyarázta, hogy ő mit, miért csinált másképp. Na most ez fantasztikus lehetett. Tessék belegondolni, hogy minden hangzásélmény nélkül nézték a partitúrát, és azt mondta a Rimszkij, hogy itt a fagottnak ez a négy hangja nem szól olyan jól, mint a többi. Oda nem érdemes írni. És hasonlókat. Most mind a kettőjüknél ugye ott volt egy óriási tapasztalat. A Stravinszkij esetében az, hogy kisgyerek korától, miután az apja operaénekes volt, állandóan ott ült a Mariinszkij Színházba, és rengeteg zenét hallgatott. Tehát mikor a Rimszkij azt mondta, hogy trombita, akkor a Stravinszkij fülében megjelent az a szín. És mindenféle összeállítás. És így, lehet, hogy én túlzok, de én úgy gondolom, hogy a 20. században, és egyáltalán az egész zenetörténetben úgy, ahogy van, Stravinszkij hangszerelt a legjobban. Na ez az egyik Verklin, de jön egy másik Verklis is, és az is játszik. Hallgassuk meg, hogy mit.

szegény Stravinsky-nak pekje volt. Tudnék, hát részben Svájcban, részben Dél-Franciaországban, Nizza környékén komponált ezt a darabot. Azért nem egy rossz élet, nem? És nyár volt, mikor itt tartott, és lent egy verklis tekerte ezt. Azonnal gondolkodás nélkül ellopta a dallamot. Jó, ez rendben van. Csak hogy elkezdődtek az előadások, a Petruska előadásai, és nem tudom, hogy hanyadik előadásnál megjelent egy Emil Spencer nevű úr, hogy ő kéri a honoráriumból a ráeső részt. Tudnék, ez az ő Félfalábú volt a nő című slágerének a... annak a refrénje. És kérem szépen, nem volt mit csinálni. Éveken keresztül a Spencer utódok, a Spencer a 20-as években aztán meghalt, az utódoknak kellett fizetni, egy kicsi rész csak, de mégiscsak valamennyit kell fizetni. Na most ez a két verklis majd harcolni fog egymással, és majdnem, hogy hajba kapnak, és a közönség ugye nem tudja, hogy melyiket hallgassa. Na most nagyot ugrunk, és következzék a 56-os próbájától. Itt az történik, először is az ütő kezd egy ilyen dobszólót, ami mindig akkor jelenik meg, amikor valami fontos változás van a darabban. Tehát jelenetek közt, képek közt, illetve itt most éppen az első jeleneten belül vagyunk még, de egy nagyon fontos változás történik. Megjelenik ugyanis egy furcsa ilyen mágusszerű pofa, egy bábszínházas, és bemutatkozik a közönségnek. És mindenki meg van döbbenve. Ez egy ilyen fekete alak, nagyon-nagyon különös. Hát mindjárt meghalljuk a zenéjét.

Ez egy érdekes pillanat, tudjuk, most nem lehet pontosan tudni, hogy végül is ez a zene mit akar, idézőjelbe teszem a szót, ábrázolni. Magát, ezt az alakot, aki ilyen fura alak, vagy a közönség reakcióját. Tudjuk, ez egy ilyen kettős játék. Hát egyrészt vagyunk mi, a közönség, akik lent ülünk, de a színpadon is van egy közönség. A vásárnak a közönsége, ugye? És az döbben meg először ezen a fura alakon. És annak a megdöbbenését is közvetíti a zene. És akkor ez a furcsa mutatványos, ugye fuvolázik, és így hívja föl a figyelmet az ő produkciójára, és majd itt kezdődik az orosz tánc, de mielőtt még abba belemegyünk, egy picit azért nézzük meg, itt egészen elképesztő hangszeres ötletek vannak, ahogy a közönség várakozik, és mindenki ilyen feszült, és van egy ilyen, szinte vibrál az izgalom. Megkértem, hogy egy nagyon pici részt játszunk, és szedjük szét a hangszereket. Most a 61-es ütem, mert szedjük így szét. Először a hárfát kérném. Olyan, amilyen. Cseleszta. Alakul, nem? Hárfa, cseleszta. Most erre még jönnek a fuvolák. Szóval tetszik hallani, ez valami elképesztő, hogy mi van itt összetéve. Szóval én szeretném, hogy valaki találna föl valami olyan gépet, ami az ilyen hangszeres színeteket áttranszponálja étellé. Na most, ha egy ilyen gép létezne, akkor ezt például megenném. Most még egyszer hallgassuk meg az előző részletet, és benne ez az érdekes szint.

És itt jön a darabnak a talán leghíresebb része, az úgynevezett orosz tánc. Ez volt tulajdonképpen a magja a Petruska zenének. Ez meg a következő jelenet, amit ilyen zongora versenyszerűen kezdett el komponálni. Majd megtetszik hallani, hogy a zongorának meglehetősen nagy szerepe van ebben a részben. Ezt majd akkor fogják érezni, amikor egészben játsszák a darabot. Most egy pici részt még az elejéről, hogy melyik az, hogy azonosítsuk majd később, amikor egészben elhangzik.

Úgy van elképzelve a dolog, hogy a varázsló három bábút mutat be, egy petruska bábút, egy balerinát és egy mórt. És ezek marionett figurák, tehát ő így csinál a kezével, és olyan különböző ilyen damilon, vagy nem tudom mi, mozgatja ezeket a bábúkat. Igen ám, de általános megdöbbenésre egyszer csak eltűnik ez a spárga, vagy nem tudom micsoda, és a bábúk eleven emberek lesznek, és úgy folytatják a táncot. Na most a következő jelenet, majd megint ugye kezdődik egy olyan hosszú dobolás előtte, és Petruskát látjuk egyedül. Hallgassuk meg a Petruska témáját.

nem tudom, figyelték a zongoristának, azért van dolga. Stravinsky jól tud zongorázni. Ebből kiderül. Na, ugye Petruska témáját hallottuk, ez az a C-dur fisz együtt, fisz-dur együtt, illetve azt is azt nem észre lehet venni, hogy a Petruska néha ilyen hisztis figura, hirtelen kitört ilyen nagy fortéba, és egy szomorú bolc, aki időnként hisztire is hajlamos. Na de, a szobáját látjuk most, és a szobájába belép a balerina. A balerina egy helyes hölgy, és Petruska azonnal felélénkül.

Hiába élénkült fel szegény Petruska, a balerina egy idő után megunja őt és elmegy. Csak Petruska beleveri a fejét a falba. Na most a fal papundekliből van, és csak annyit tud elérni, hogy egy nagy lukat csinál a papundekli falon. A következő jelenet, majd megint egy dobszóló fogja tagolni, mikor egészben hallják a darabot, ez világos, ez a Mór szobája. Hát most nem tudom, hogy a mai jogvédők ehhez mit szólnak, ugye? De hát a Stravinsky idejében ez még nem volt probléma, hogy a Mór az nem a legszimpatikusabb figura. És itt az eredeti leírás szerint egy ilyen vörös kanapén fekszik, és egy kókusz diót dobál föl, és unottan elkapja. Aztán volt egy olyan változat is, hogy letérdel a kókusz dió előtt, és szinte azt imádja. Hát azt Stravinsky ezekkel nem értette egyet. Ő úgy komponálta meg a Mórnak az alakját, ahogy én az előbb mondtam, fél órával ezelőtt, hogy sétál reménytelenül, mint egy pár duca ketrecben. Hallgassuk csak meg!

De most ide is belép a balerina, egy kicsit ilyen cirkuszi zenével, azt majd hallják, amikor egészbe szól az egész darab. És utána a balerina egy keringőt kezdeményez, aminek először csak a dallamát szeretném, hogyha meghallgatnánk trombitán, fuvolán.

Mikor másodszor szól ez a dallam, akkor a fuvolat ilyen fönt ilyen hangismétléseket csinál. Az ember elképzeli a balettáncos nőt, amint úgy pipiskedik, és úgy nem fogom megmutatni, hogy mit csinál. Na, ez egy kölcsönvett dallam József Lannertől. Ez a József Lanner, ez egy bécsi keringőgyáros volt, a Strauss papának volt először a zenekarának a tagja, és aztán riválisa lett 1820-25-26 tájékán. És Stravinsky gond nélkül ellopott tőle is két dallamot, ez az egyik. Igen ám, de azt találta ki, hogy egy olyan kíséretet tesz ez alá, ami nem keringő kíséret. Ugye 6/8 a kíséret, és 3/4 a keringő. Na most a 6/8 az úgy néz ki, hogy 1-2-3-4-5-6, tehát a közepén van a hangsúly. A keringő pedig 1-2-3, tehát 1-2-3-4-5-6, és ez a kettő már sincs szinkronban, de ez lesz benne az izgalmas.

Az sem érdektelen, hogy a dallam nagy részét trombita játsza. Tehát részfúvó hangszer. Kérem szépen, ez egy tipikusan inkább vonósokra való dallam. És az, hogy átteszi részfúvóra, az annyit jelenti, hogy az egésznek van egy ilyen cirkuszi atmoszférája. Van egy ilyen furcsa bánat benne. Na most ez az egyik keringő, és jön egy másik Lanner keringő, egy az egybe ellopva.

Ez egész egy kicsit olyan, mint mikor egy gazella felkéri az elefántot egy keringőre. Na most mindig elgondolkodom, mikor a Petruskából zenekari darabként koncerten játsszák el, hogy a közönségéből mit ért, ha nem tudja, hogy ez mit kísér. Ugye, mert ebbe az a pláne, hogy a színpadon látom, hogy ketten teljesen kétféleképpen mozognak. A párizsi közönség ezt látta, és többek között ezért volt olyan nagyon nagy sikere Stravinszkinek, hogy látták, hogy van értelme ennek a furcsa hangzásnak. Na most úgy folytatódik a történet, hogy a féltékeny Petruska bejön ide, beront a mór szobájába, és megpróbálja hát számon kérni a mór, de a mór sokkal erősebb, és fogja és kidobja a Petruskát az ablakon. Utolsó jelenet, negyedik jelenet, ismét a vásárban vagyunk, ahol ilyen általános örömkedés van, és mindenféle népdalok hangzanak. És ezeket a népdalokat Stravinszki konkrét könyvekből vette, kicsit átalakította mindegyiket persze, rengeteg ilyen népdalkönyv volt Oroszországban. Hát most messzebbről kéne kezdenem, volt egy ilyen generális irányzat, mondjuk a németeknél Herder kezdte el, hogy a népdalokat kell gyűjteni, népi szövegeket, és hát aztán népi dallamokat is. Ez az oroszoknál meglehetősen hamar követőre

Tudományos kutatás persze Oroszországban se volt 20. századig, de igényes kiadványok megjelentek. Rimszky Korszakov például két gyűjteményt is közreadott, Anatol Jadov három gyűjteményt közreadott, Csajkovszki is közreműködött egy ilyen gyűjteményre. Tehát ez egy ilyen általános igény volt, hogy népi szövegeket, népi dallamokat gyűjtünk és közreadunk. Stravinszky természetesen ezeket ismerte, tehát főként a Rimszky Korszakov félét, és sorra alapul vette ezeket a dallamokat. Hát egyet ezek közül hallgassunk meg az Oboán.

Ez szinte félénken szólal meg, egy nagy zenekari szövet fölött, között, de aztán diadalmasan is megszólal később a teljes zenekaron. Hallgassuk!

Itt azt írja a partitúra, hogy dajkák táncol. Hát ez eredeti elképzelés, ez volt, hogy ma mit csinál egy rendező vagy koreográfus, ez egy más kérdés. Mindenesetre nők táncolnak, viszonylag csinos nők. Most jön egy következő részlet, ahol nem mondom meg, hogy ki táncol, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak rá, hogy kik táncolnak, vagy ki táncol.

Hát aztán ez is feloldódik a vásár általános forgatagában. Na, mit gondolnak, hogy ez kérem szépen, nagyon helyes, a medve. Ez a medve. Azt hiszem, hogy nagyon medvés. Ugrunk egy nagyot, és a kocsisok tánca következik.

stb. Aztán a kocsisok a dajkákkal táncolnak, és így tovább. És itt történik egy váratlan fordulat, egyszer csak megjelennek ezek a bábuk. Megjelenik a Petruska, a balerina és a mór. Ebben a sorrendben a Petruska menekül, a balerina kétségbe esve utána, és a mór egy hatalmas késsel. És utoléri, és leszúrja a Petruska bábút. Általános megdöbbenés, meghalt itt egy ember.

Ott a hulla, a rendőr oda hívja ezt a mutatványost, akinek a tulajdonában vannak a bábok. Jön a mutatványos, nagyon jó pofa, ahogy jön, hallani fogjuk, ahogy jön a vénember, és megmutatja a közönségnek, hogy nem emberölés történt, hiszen benyúl a sebbe, és szalmát vesz elő. És megmutatja, hogy ez nem ember, ez csak egy bábú. De azért mindenkinek rossz kedve lesz, és mindenki elmegy. Egyedül a Petuska bábú marad a színen, az fekszik hullaként, és fogja mutatványos a lábánál fogva, és ilyen unottan húzza be a bódéjába. Csak hogy miközben húzza be a bódéjába, egyszer csak a bódé tetején megjelenik Petuska szelleme, és a mutatványos halálra rémül.

Majdnem így van a vége. Megkértem a zenekart, hogy az utolsó hangot hagyják ki. Most eljátsszák azt is, mert nagyon érdekes. Tudnék, teljesen az ember úgy érzi, hogy itt vége lehetne. Hangnembe vagyunk, C az utolsó hang. És már-már, hát a műpában biztos, hogy a közönség elkezdene tapsolni, tudja. Igen ám, de van még egy fisz mögötte. És ez nagyon érdekes. Ugye az egész darabban ez a két hang, a C meg a fisz valahogy furcsa konfliktusban van egymással. C az a Petruska, illetve a Petruskában mind a kettő benne van, a C is meg a fisz is, tetszik emlékezni rá. De inkább a C az ő hangneme, és a fisz az ott a varázslónak az a furcsa hangja. És itt először elhiteti Stravinsky azt, hogy a Petruska győzött a C. De mielőtt örülnénk, azt mondja, hogy fisz. Talán mégse.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Igor Stravinsky Petruskájával ismerkedhettek meg. A művet előadta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Vajda Gergely vezényletével. A műsort Kovács Sándor vezette. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2019. február 9-én. A hangmérnök Buckó Gábor volt, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Katona Márta. A 2019. március 2-i adás ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító lánszároti utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
6: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
0: Hallgassák meg a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét, a hangversenymester Rolla János. Közreműködik Claudi Arimani fuvolán, Pertis Zsuzsa csembalón. Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenye az első. Jegyzékszáma 1048.

Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenye hangzott el, jegyzékszáma 1048. Hallgassák meg Johann Sebastian Bach ötödik brandenburgi versenyét, melynek jegyzékszáma 1050. A három szólista Perti Zsuzsa, aki csembalón játszik, Rolla János hegedül, Claudi Arimani fuvolán játszik.

Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyét hallották. Közeműködött Perti Zsuzsa csembalón, Rolla János hegedűn, Claudi Arimani fuvolán. A Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában következzék Michael Haydn notturnója.

Michael Haydn notturnóját hallották. A hangverseny befejezéseként a Liszt Ferenc kamarazenekar Antonin Dvorák opusz 22-es Édur szerenádját szólaltatja meg.

0: Antonín Dvorák opusz 22-es E-dur szerenádja hangzott el. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenyét hallották. A hangversenymester Rolla János. Közreműködött Claudi Arimani fuvolán, Perti Zsuzsa csembalón. A felvétel a Magyar Rádió márványtermében készült 2000. szeptember 4-én. A hangmérnök Pece Zoltán volt, a zenei rendező Macz László, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Talán vesztemre válik, de már találtam magamnak ideált. Kerülöm és nem beszélek vele, de álmodozom róla, és ebből született F-moll zongoraversenyem adagio-ja, s ma ebből merítettem ihletet ahhoz a kis keringőhöz, amelyet mellékelten küldök neked. Figyeld meg jól az X-el megjelölt részletet. Rajtad kívül senki sem tud erről. Bejó lenne, ha a keringőt most eljátszhatnám neked. Beszomorú, hogy itt senkim sincs, akivel örömömet, bánatomat megoszthatnám. Frédéric Chopin F-moll zongoraversenyéről.

0: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét, vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Tátrai Vilmos hegedűművész életét és munkásságát idézzük fel.
1: Csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztráng ötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a bégöst tombolá nyertétek.
0: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekesség.

0: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
1: Ismeretszerzéssel.
2: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
1: És sok-sok kulturális értékkel.
3: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
1: Töltse velünk a nyarat! Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban a Görög Sisters, Görög Noémi és Görög Enikő két zongorás hangversenyét hallgathatják meg. Elsőként Szergei Rachmaninov Opus 17-es két zongorára írt szvittje hangzik el.

Szergej Rachmaninov opusz 17-es két zongorára írt szvittjét hallották. Kedves hallgatóink, a Sapszon Ferenc teremből hallják a Görög Sisters, Görög Noémi és Görög Enikő két zongorás hangversenyét. Valeri Borovikov átiratában részletek következnek a Gogol szvittből, Alfred Schnittke kompozíciójából. Az elhangzó részletek: Nyitány, Csicsikov gyermekkora, A köpönyeg, Csinovnyikok és Végakarat.

Alfred Schnittke Gogol szvittjéből Valeri Borovikov átiratában hallottak részleteket. Hallgassák meg George Gershwin egy amerikai Párizsban című művének két zongorás változatát.

0: George Gershwin egy amerikai Párizsban című művének két zongorás változata hangzott el. És ezzel véget ért hangversenyünk. Világjáró művészeink sorozatunkban a Görög Sisters, Görög Noémi és Görög Enikő két zongorás hangversenyét hallgathatták meg. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. április 9-én. A rádióközvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét, vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Edward Elgar Geroncius Álma című oratóriuma csendül fel. A John

0: Henry Newman költeménye nyomán írt kompozíciót most énekes szólisták. A birminghami vegyes kar és szimfonikus zenekar adja elő Kazuki Yamada vezényletével. A tavaly szeptember 17-i hangverseny felvétele vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartják a George Washington emlékműnél. Tegnap az ünnep előestéjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alkotmányát pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Eddig több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 portugál régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait, az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Rangos német irodalmi díjat kapott Viski András regénye, a Kitelepítés. A Nemzetközi Irodalmi Díjat egy kortárs világirodalmi mű német fordításáért ítélik oda. Az elismerést tegnap vette át a szerző és a fordító Tankó Tímea Berlinben. Viski András regénye saját családja sorsát mutatja be az 1950-es évek Romániájában. Az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 28 fokos. Hírekkel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Én Bolna Milán vagyok. Ma este Piotr Csajkovszki Anyegin című háromfelvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely a MÜPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült, idén április 22-én. A szereposztás a következő. Jevgenyi Anyegin földbirtokos, Alexei Markov bariton, Larina asszony vidéki földbirtokos, Varga Szatmári Judit mezzoszoprán, Tatjana az idősebb lánya, Anna Sapavalová szoprán, Olga, a fiatalabb lánya, Mester Viktória, mezzoszoprán. Filipjevna, Dajka, Lehőc Andrea, alt. Vladimir Lenszky, költő, Olga jegyese, Brickner Szabolcs, tenor. Gremin herceg, Konstantin Fedotov, basszus. Burjanov kapitány és Zarecki, Lenszky párbaj segédje, Labant Árpád Bence, basszus. Trike, Larina francia vendége, Körmendi Flórián, tenor. Közreműködik a Nemzeti Énekkar, karigazgató Somos Csaba és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A karmester Kovács János. Az opera szövegét Alekszandr Puskin azonos című verses regénye alapján Konstantin Silovszki és a zeneszerző írta. Az első felvonás cselekménye a következő. Larinék vidéki birtokán a szokásos nyár végének megfelelően telnek a napok. A két lány, az idősebb, álmodozó, rendre könyveket bújó Tatjana, és a fiatalabb, realista, szemléletű Olga, valamint dadájuk, Filipovna, a jövőről tűnődve mulatják az időt. A mezőről hazatérőben arató munkások köszöntik énekkel és friss kenyérrel a háziakat. Majd nem várt, de szívesen fogadott vendégek érkeznek. Lenszky, a költő, Olga jegyese, és új szomszédja, Anyegin. Lenszky most is heves szerelemmel fordul választottjához, de a lány kacéran kitér udvarlása elől. Tatjánának megtetszik a művelt, fenkölt modorú Anyegin. Amikor látogatóik már elmentek és lefekvéshez készülődnek, Tatjana minduntalan visszaidézi a férfi emlékét. Egy váratlan elhatározással levelet ír neki. Én írok önnek, kell lennél több. Kezdődnek a levél jól ismert sorai. Amint elkészül vele, át sem meri futni újra, gyorsan elküldi. Kisvártatva megérkezik Anyegin. Szavai azonban lehűtik a lányt, nem szerelemre kész férfiként, inkább rokoni atyáskodással fordul felé, és arról igyekszik meggyőzni Tatjánát, hogy ne őt, mást tüntessen ki figyelmével. Hallgassuk az első felvonást.

0: Az első felvonást hallottuk Piotr Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Jevgenyi Anyegin, földbirtokos, Alexej Markov, bariton, Larina asszony, vidéki földbirtokos, Varga Szatmári Judit, mezzoszoprán, Tatjana, az idősebb lánya, Anna Sapavalová, szoprán, Olga, a fiatalabb lánya, Mester Viktória, mezzoszoprán, Filipjevna, Dajka, Lehőc Andrea, alt, Vladimir Lenszky, költő, Olga jegyese, Brickner Szabolcs, tenor. Közreműködik a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a karmester Kovács János. Opera közvetítésünket felvételről rövid szünet után folytatjuk.
1: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lehel György karmester. A Kossuth-díjas művész ezer szállal kötődik a Magyar Rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk hétfőn 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájának közvetítését arról a felvételről, mely a MÜPA-ban a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2026. április 22-én. A szereposztás a következő. Jevgenyi Anyegin, földbirtokos, Alexej Markov, bariton, Larina asszony, vidéki földbirtokos, Varga Szatmári Judit, mezzoszoprán, Tatjana, az idősebb lánya, Anna Sapavalová, szoprán, Olga, a fiatalabb lánya, Mester Viktória, mezzoszoprán, Filipjevna, Dajka, Lehőc Andrea, alt, Vladimir Lenszky, költő, Olga jegyese, Brickner Szabolcs, tenor, Gremin herceg, Konstantin Fedotov, basszus, Burjanov kapitány és Zarecki, Lenszky párbajsegédje, Labant Árpád Bence, basszus, Trikké, Larina francia vendége, Körmendi Flórián, tenor, a Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kovács János vezényli. A második felvonás cselekménye a következő. Tél van. Tatjana születésnapjának ünneplésére vidám társaság gyűlt össze Larináék vidéki kóriájában. A rokonok és a helyi notabilitások mellett feltűnik egy francia vendég is, Monsieur Trikké, egy katonatiszt, Trifon Petrovics Burjanov kapitány, és itt van Anyegin és Lenszky is. Olga megint kacéran viselkedik, és egyre csak Anyeginnel táncol. Ez felkelti Lenszky féltékenységét, és mivel sem a lány, sem Anyegin nem adnak megnyugtató választ féltékeny megjegyzéseire, nyilvánosan megsérti, és párbajra hívja ki Anyegint. A párbaj időpontjául a másnap hajnali órákban egyeznek meg. A megadott időben csak Lenszky és segédje, a kapitány jelennek meg. Lenszky visszaidézi azokat a napokat, amikor boldognak érezhette magát, Olga iránt érzett szerelmét és barátságát Anyeginnel. Kiózanítja azonban késve érkező volt barátja, mostanra párbajban ellenfele, hűvös magyarázkodása. A párbaj segédek, a másik oldalon Zarecki, kiosztják a pisztolyokat. Az ellenfelek néhány lépésnyire eltávolodnak, majd szembefordulnak, és eldördülnek a lövések. Lenszky holtan esik össze. Hallgassuk a második felvonást.

Italia vas, esумливи, и вам урок послужит к исправлению.

A második felvonást hallottuk Csajkovszkij Onyegin című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Jevgenyij Onyegin, földbirtokos, Alekszej Markov, bariton, Larina asszony, vidéki földbirtokos, Varga Szatmári Judit, mezzoszoprán, Tatjana, az idősebb lánya, Anna Sapavalová, szoprán, Olga, a fiatalabb lánya, Mester Viktória, mezzoszoprán, Filipjevna, Dajka, Lehőc Andrea, alt, Vladimir Lenszky, költő, Olga jegyese, Brickner Szabolcs, tenor, Gremin herceg, Konstantin Fedotov, basszus, Burjanov kapitány és Zarecki, Lenszky párbaj segédje, Labantárpád Bence, basszus, Tricke, Larina francia vendége, Körmendi Flórián, tenor. Közreműködik a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A karmester Kovács János. A harmadik befejező felvonás cselekménye a következő. 4 év telt el. Tatjana időközben Gremin herceg felesége lett, és Szentpétervárot él fényes körülmények között. Éppen estét adnak, amikor váratlanul betoppan Onyegin. Most érkezett haza külföldi körútjáról, ahová a végzetes kimenetelű párbaj után indult, és meghívót kapván a herceg vendégeként érkezik. Megbabonázva nézi a ház asszonyát, a gyönyörű nővé változott Tatjánát, az egykori vidéki kislányt. Heves udvarlását az asszony visszafogottan fogadja, Gremin herceg felesége, és hitvesi esküjéhez mindhalálig hű marad. Onyegin megsemmisülten távozik. Hallgassuk a harmadik befejező felvonást.

мирной, увидит ваш холодный сон. Затеи хитрости презренной,

0: Piotr Csajkovszki Onyegin című három felvonásos operáját hallottuk. Az opera szövegét Alekszandr Puskin Azonos című verses regénye alapján Konstantin Silovszki és a zeneszerző írta. A szereposztás a következő volt. Jevgenyij Onyegin földbirtokos, Alekszej Markov bariton. Larina asszony, vidéki földbirtokos, Varga Szatmári Judit mezzoszoprán. Tatjana, az idősebb lánya, Anna Sapavalová, szoprán. Olga, a fiatalabb lánya, Mester Viktória, mezzoszoprán. Filipjevna, dajka, Lehőc Andrea, alt. Vladimir Lenszky, költő, Olga jegyese, Brickner Szabolcs, tenor. Gremin herceg, Konstantin Fedotov, basszus. Burjanov kapitány és Zarecki, Lenszky párbaj segédje, Labant Árpád Bence, basszus. Trikké, Larina francia vendége, Körmendi Flórián, tenor. Közreműködött a Nemzeti Énekkar, karigazgató Somos Csaba és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Vezényelt Kovács János. A felvételt a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 22-én készítette Monoki Miklós hangmérnök és Macz László zenei rendező. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Műsorajánló. A Mozsikus Legendák adásában Tátrai Vilmos hegedűművész életét és munkásságát idézzük fel.
1: Csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztráng ötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a végöst tombolá nyertétek.
0: Mozsikus Legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Edward Elgar Geroncius álma című oratóriuma csendül fel. A John Henry Newman költeménye nyomán írt kompozíciót most énekes szólisták. A birminghami vegyes kar és szimfonikus zenekar adja elő Kazuki Yamada vezényletével. A tavaly szeptember 17-i hangverseny felvétele vasárnap 20 óra 20 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk után most a Budapesti Fesztiválzenekar művészeinek kamara hangversenyéből hallanak részleteket, melyet idén április 12-én rögzítettünk a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében. Először hallgassuk Mozart Esdur Kegelstadt trióját. Jegyzékszáma 498. Előadja Csalló Roland klarinéton, Sipos Gábor brácsán, Mali Emese zongorán.

Wolfgang Amadeus Mozart 498-as köhjegyzékszámú S-dur Kegelstadt trióját hallottuk. Előadta Csalló Roland klarinéton, Sipos Gábor brácsán, Mali Emese zongorán. A Budapesti Fesztiválzenekar művészei tolmácsolásában következik Szergei Rachmaninov első vonós négyese. Előadja Kádár István és Illési Erika hegedűn, Sipos Gábor mélyhegedűn, Sovány Rita Gordonkán.

Szergej Rachmaninov első vonós négyesét hallottuk. Előadta Kádár István és Illési Erika hegedűn, Sipos Gábor méhegedűn, Sovány Rita Gordonkán. Összeállításunk végén hallgassuk Alfred de Zanclo művét, rövid szvit klasszikus stílusban. Előadja Bazsinka József tubán, Irina Ivanyickája zongorán.

0: elhangzott Alfred de Zonkló rövid szvit klasszikus stílusban. Előadta Bazsinka József tubán, Irina Ivanyickája zongorán. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztiválzenekar művészeinek kamarakoncertjéből hallottak részleteket. A felvételt a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében készítette Kuklis Béla hangmérnök és Komlós András zenei rendező 2026. április 12-én. Műsorunk végén hangmérnök kollégám Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenőtérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő, Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A mai összeállításban 2006. május 13-i a hatos stúdióban rögzített koncertet elevenítünk fel, Gonda János zongora estjét. Gonda János 2021-ben hunyt el, a Széchenyi és Liszt Ferenc díjas magyar zongoraművész, zeneszerző, zenetörténész, a jazz tanszak alapítója, a koncert előtt szólt pár szót Bartók Béláról. Idézem, őszintén mondom, hogy én még nem találkoztam olyan jazzmuzsikussal, akire Bartók valamilyen formában ne hatott volna. Bartók függetlenül attól, hogy ki melyik irányból közelíti meg a zenét, ő az a komponista, aki mindenkit egyformán meg tud szólítani. A fellépésre született művét szólaltatta meg elsőként Gonda János, ami egy héttételes darab, úgy fogalmazott, hogy kompozitórikus keretek között zajló improvizáció Bartók és post-Bartók stílusban, ami konkrét idézetet is tartalmaz Bartók műből. Tehát Gonda János a szerző, a zene héttételben in memoriam Bartók Béla hangzik el, gesztusok, utórezgés, sirató, idézet egy Bartók műből, zene, impulzusok, ostinátó és korális kóda.

Gonda János zene 7 tételben In Memoriam Bartók Béla című kompozícióját hallottuk. Gesztusok, utórezgés, sirató, idézet egy Bartók műből zene, impulzusok, ostinátó, korál és kóda hangzott el. A folytatásban Gonda János előadásában Harold Arlen, Johnny Green, Victor Young, Vernon Duke, Thelonious Monk és Gonda János témákat hallunk. A Come Rain or Come Shine, I've Got the World on a String, Homage a Bill Evans, Body and Soul, Stella Bar Starlight, Autumn in New York, Runabout Midnight, My Foolish Heart és Stride Piano hangzik el tétel cím szerint.

Gonda János előadásában elhangzott a Come Rain or Come Shine, I've Got the World on a String, homázs a Bill Evans, Body and Soul, Stella Bar Starlight, Autumn in New York, Runabout Midnight, Foolish Heart és Stride Piano titelcím szerint. Harold Arlen, Johnny Green, Victor Young, Vernon Duke, Thelonious Monk,

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása is. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béra rektor emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legforgalmasabb helyszín. A gyermekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A további kategóriákban 5 magyar kapott még elismerést. Végül az időjárásról. A Dunántúl északi felén a középső

0: Ország részben, valamint a Mátra és a Bükk térségében többnyire borult, másutt derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, hajnaltól azonban helyenként már kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután általában 26-31 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihenthető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket, munkatársai, a hangmérnök Pap Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Nagy-Britannia elsősorban a régmúlt komponistáival dicsekedhet. A brit zenében Haydn, Handel megjelenése után a Szigetországban a muzsika erős hanyatlást mutatott, aztán Mendelssohn vette be a Szigetországot, elhomályosítva a brit szerzőket. Elsőként Malcolm Arnold Peter Law nyitányát hallgatjuk meg, ezt a zeneszerzőt lovaggá is ütötték, egyébként trombita művészként is nagyszerű volt.

Malcolm Arnold Opus 97-es Peter Lohnyitányát játszotta a BBC Filharmonikus zenekara Ben Jordan vezényletével. Handelt, ahogy már említettem, London tette nagyjá, de itt ment tönkre az egészsége is, hiszen valósága kiszipolyozták őt. A Julius Caesar Egyiptomban című opera részlete következik.

Handel Julius Caesar Egyiptomban című operájából Kleopátra áriáját Emma Kirkby énekelte. A londoni Régizene Akadémia muzsikusait Andrew Menzie vezényelte. Ez az opera 1724-ben Londonban készült, ma már nem igen játsszák. Kurták György játékok ciklusának részleteit adja elő most Leif Ove Andsnes.

Kurták György játékok ciklusának részleteit Leif Ove Ansnes szólaltatta meg. John Wilby madrigája következik, majd Bach Ich Ruf zu dir, Herr Jesu Christ korál előjátéka, amit Anders Hilborg átdolgozásában ismerhetünk meg. A Bach művet Pekka Kuusisto és a Bázeli Szimfonikus Zenekar játsza.

Bach korál előjátékát Anders Hilborg átdolgozásában Pekka Kuusisto szólójával hallottuk, előtte pedig John Wilby madrigáját a Daedalus együttes szólaltatta meg Roberto Festa irányításával. Most Grace Williams Tengeri vázlatok című kompozícióját adja elő a Manitoba kamarazenekar.

Britten egyik jó barátjának, az 1906-ban született Grace Williamsnek kompozíciója hangzott el, a Tengeri vázlatok szvit, erős szél, matrózdal, szirének, hullámtörők és csöndes nyári tenger, ezek voltak a tétel címek. Ismét egy hölgy muzsikája szól, Fanny Mendelssohn néhány zongoratarabja.

Fanny Mendelssohn zongoradarabjait Sylvia Nedefern játszotta. Johann Georg Albrechtsberger harsona versenye következik. Ez a komponista számos tanítványt oktatott, többek között nála tanult egy ideig Beethoven és Hummel is. A művet Heikki Kalausz és az Ész Szimfonikus Zenekar adja elő.

Johann Georg Albrechtsberger harsona versenye hangzott el Heikki Kalausz és az Észt szimfonikus zenekar előadásában. A német zeneszerző művei Johann Christian Bach és Mozart hangszeres művészetének előfutárai. Most Poulenc emberi arc kantátája következik a Nocturnóban.

Puleng, az Emberi Arc című kantátáját a Dán Rádió énekkara adta elő Stefan Parkman vezényletével. Megdöbbentő és egyben felemelő gondolatok életről, halálról, gyarlóságról, magányról, félelemről, erről szól ez a különleges darab. Most Rainfall Williams leghíresebb műve szól a fantáziai Thomas Tallis témára.

fantáziai Thomas Tallis témára. Ray Vaughan Williams legismertebb alkotását a BBC Wells zenekar adta elő, vezényelte a dal Ki Otaka. A 20. századi brit komponista zenei aktivitása, nyilvános szereplései felölelték az élet minden területét, egyéni utakat keresett és talált. Ray Vaughan Williams. 2 óra van.

A Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Fischer Ádám vezényelt. Elsőként ifjabb Johann Strauss A denevér című remek művének nyitánya hangzott el. A 19. század első évtizedeiben a kocsmák táncai behatoltak a városba, és e polgári aranykor idején kiszorították az úri világ valamennyi menüettjét, gavottját és egyéb főúri táncait. A keringő megjelent, és azt írták, hogy Strauss zenészei gyakorlottabban küzdik le a ritmusváltozás nehézségeit, mint a mi muzsikusaink. A keringők, amiket előadnak, nehezen játszhatók, mert a dallam ezerféle módon színesíti az ütemet. Berlioz szavait idéztem.